0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább melegszik az idő. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett. Szombaton újra látogatható lesz a karmelita épülete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését.

0: közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22 ezer négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek ki. Emellett vázatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A kiállítás korábban a Vatikánban, majd Székesfehérváron és Székelyudvarhelyen is bemutatkozott. A tárlat ingyenesen látogatható. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti pesti alsórakpartot. Kettől hétköznap esténként fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább melegszik az idő. Nyílt levélben kérik a nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását. Újra lezárják esténként az autósok elől a pesti alsórakpartot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. A dunántúli azbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne használják. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térséget. Biztonságát. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek ki. Emellett vázatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A kiállítás korábban a Vatikánban, majd Székesfehérváron és Székelyudvarhelyen.

0: Budán is bemutatkozott. A tárlat ingyenesen látogatható. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. 2-től hétköznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább melegszik az idő. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett. Szombaton újra látogatható lesz a karmelita épülete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek ki. Emellett vázatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A kiállítás korábban a Vatikánban, majd Székesfehérváron és Székelyudvarhelyen is bemutatkozott. A tárlat ingyenesen látogatható. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Kettől hétköznap esténként fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább melegszik az idő. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita épülete. Különleges szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Bekérették az orosz ügyvívőt az észt külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az észt külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai thrillerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28-a és június 3-a között tartják. A központi helyszín a Puskin mozi lesz. Jegyek már kaphatók az előadásokra. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, ma is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zótábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trio FM mellette szól. Let me tell you.

üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időpont.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtőfűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Tovább melegszik az idő. Az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A bizottságok a szóbeli vizsgák után állapítják meg az eredményt. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élővilág megőrzésének fontosságára. 1992-ben ezen a napon fogadták el Nairobiban a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Napjainkban az emlősök egynegyedét kihalás fenyegeti, a vadászat és a természetes élőhelyek pusztulása miatt. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet Napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarország és Ausztria álláspontja közös az uniós migrációs és menekültügyi paktum kapcsán. Az EU-nak meg kell védenie külső határait, ami erősebb fellépést igényel az illegális bevándorlással szemben, jelentette ki Magyar Péter az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint a menedékkérők betelepítése vagy a bírság fizetése helyett megvan a lehetőség arra, hogy más uniós államoknak segítséget nyújtsanak a külső határok védelmében. Hozzátette, Magyarország már eddig is ezt tette. Átfogó felmérés kezdődött a kortárs képzőművészet helyzetéről. A kezdeményezés részeként a szakma és a közönség véleményét, meglátását egyaránt vizsgálják. Az ugye.hu

0: Oldalon elérhető konzultációra adott válaszok egy későbbi szakmai minimumprogram petíció alapjául szolgálhatnak, közölte a szervező Godott Kortárs Művészeti Intézet. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak, amelyen az ország nemzeti értékeit, italait, gasztronómiáját, hagyományait és kulturális örökségét mutatják be. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlat versenydíjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait. A programokat koncertek is színesítik. Fellép mások mellett az Ergo, a Halott Pénz, a Republik, valamint Korda György és Balázs Klári is. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futó záporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 7 percen múlt 7 óra, ez már a napindítónk a reggeli starter május 22-én pénteken. Ne feledkezzünk meg ma sem a névnaposainkról, a Ritákat és a Júliákat köszöntjük. Boldog névnapot kívánok a hölgyeknek! Én Pálinkás Zsolt vagyok, töltjük együtt a ma délőttöt, és itt a 97 héten. Take

Ez a Trio FM és a reggeli starter, nézzük, mit ígér már a meteorológia. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Csapadék nem valószínű, az északi északkeleti szél viszont többfelé élénk erős lesz. Délután 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen. Csapadék ezen a napon sem várható. Az északi északkeleti szél továbbra is sokfelé élénk erős marad. Szombaton hajnalban 7 és 16 fok között, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a csúcsérték. Vasárnap is napos időre készülhetünk csapadék nélkül, szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hajnali hűvösebb órák után délután már 25 és 30 fok közötti értéket mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csapadékra akkor sem kell készülni. Igazi nyárias melegre számíthatunk, 26 és 31 fok közötti értékekre van kilátás.

0: Jászdózsa közelében aszfaltozási munkák zajlanak a bekötő úton az első kilométernél. Mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni, a korlátozás várhatóan május 29-ig tart. Jászapáti belterületén több szakaszon dolgoznak, a Jászapáti és Jászszentandrás közötti összekötő út elején, valamint az Újszász-Jászapáti összekötő úton a 27-es és a 28-as kilométer között is útépítés miatt van érvényben félpályás lezárás. Mindkét helyszínen egészen július végéig tartanak a munkálatok. Pécs környékén a Pécsi bekötő úton szintén zajlik az útépítés a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között. Itt is félpályán váltokozva haladhat a forgalom, várhatóan július közepéig. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasügy között az összekötő úton az 1-es és a 2-es kilométer szelvények között kell korlátozásra számítani. Az útépítés miatt itt is félpályás lezárás nehezíti a haladást, a tervek szerint egészen augusztus végéig. Tápiószele határában a Modor-Tápiószele összekötő úton a 40-es kilométer után útszűkület mellett dolgoznak a szakemberek, itt július végéig tart a félpályás útzár. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a Jépi Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a Jépi Autó szalonjában, vagy online a jepiauto.hu/Kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Jó FM. Minden, amit szeret.

Ez a Trio FM Jászberényből köszönt önöket, nézzük, mit ígérnek a csillagok péntekre. Kezdjük a kossal. A kosegyűeknek kifejezetten kedvez a mai nap, komoly hajtóerőt érezhetnek, és most teljesen azonosulni tudnak a céljaikkal, ami meghozhatja a várt sikert vagy a komoly áttörést. A bikák egy nagyon sűrű hetet tudhatnak maguk mögött, de ma még meg kell ugraniuk néhány kihívást, mert egy kisebb összetűzés feszültséget okozhat. Aggodalomra azonban semmi ok, estétől már sokkal stabilabb és békésebb energiák érkeznek. Az ikrek számára kivételes lehetőséget hoz a délután, megújulva teljesen új nézőpontból tekintetnek a világra, és egy beszélgetés hatására akár a véleményüket is megváltoztathatják. A rákok ma érezni fogják a támogató energiákat az életükben, megeshet, hogy konkrét segítséget kapnak valakitől, de az is lehet, hogy egy remek ötlet vagy gondolat viszi önöket előre. Az oroszlánok egyszerre érezhetnek nagy lelki békét és szenvedélyt, ami a siker igazi receptje. Egy ma induló esemény rövidesen beírik és komoly áttörés hoz önöknek. A szüzeknek egy váratlan felismerés segít abban, hogy tisztában lássák a jövőbeni utat. Hirtelen összeállhat a kép, érdemes figyelniük a részletekre, mert önök most észreveszik azt is, ami felett mások elsiklanak. Nem sokára folytatjuk a

Ő volt Cher a Dove Le More című felvétellel. Cher ezen a héten ünnepelte 80. születésnapját. Itt a Trio FM-en pedig folytatjuk tovább a pénteki horoszkóp rovatunkat a mérleggel. A mérleg egyűeknél főként a kapcsolatokban várható átrendeződés, ha ma kimondják azt, amit eddig magukban tartottak, sok feszültség oldódhat fel, és egy régi vitás helyzetet is képesek lesznek új nézőpontból látni. A skorpióknál erős belső változások indulhatnak el a mai napon, könnyebben és stabilabban kezelik majd az érzelmi helyzeteket, ráadásul egy régi félelem vagy beidegződés is végleg feloldódhat önökben. A nyilasok végre tisztán láthatják, hogy mi az, ami valóban előre viszi önöket. A józan döntések és a hirtelen jövő inspirációk együttműködése most a magánéletben és a karrierben is sikeressé teheti önöket. A bakok ma visszavehetik a kontrollt az utóbbi időben szétesett dolgaik felett, a csillagok belső tartást adnak, egy új információ vagy lehetőség pedig teljesen új irányba terelheti a napjaikat. A vízöntőknek hirtelen jött egy olyan ötlet vagy felismerés, ami teljesen átírja egy helyzetre alkotott képüket, és ez komoly megkönnyebbülést hoz. Ezt az új szemléletet ráadásul stabilan be is tudják építeni a mindennapjaikba. Ez volt a pénteki horoszkópunk itt a reggeli starterben.

0: A reggeli startert a Trio FM napindítóját hallgatják. Május 22-én pénteken, másodperceken belül 8 óra, a mikrofont átadom Labány Juditnak, a legfontosabb információk következnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szeretnék egy városi autót.
5: Igen?
4: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
5: Igen, igen.
4: Elektromos, belefér?
5: Igen.
4: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
5: Igen.
4: Tudsz valami jót?
5: Igen.
6: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
4: Igen.
6: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
7: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
2: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
8: Tovább melegszik az idő. Kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Csíráztatásra szánt Lucernát hívott vissza a Nébih. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bekérették az orosz ügyvívőt az East külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az East külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Júniusban újraindul a magyar és az osztrák közlekedési tárca, vas

0: Csuti együttműködése. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt, miután találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel Bécsben. Vitézi Dávid kiemelte, a legfőbb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztése és gyorsítása. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén. Jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek. Emellett vázlatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A tárlat ingyenesen látogatható. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, ma is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója. A reggel is

Kellemes péntek reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. 8 perc múlt 8 óra, ez továbbra is a pénteki nap, indítunk itt a 97 héten. Hangolódunk a hétvégére a Jászság kedvenceivel, friss információkkal. Én Pálinkás Zsolt vagyok, töltjük együtt ezt a 60 percet is. Alex Warren és Karamel egy idő folytatja a zenék sorát.

0: Ez a Trio FM, a Jelszeg rádiója. Folytatjuk egy jászberényi eseménnyel. Szerdán, vagyis május 20-án hatalmas sikerrel debütált az első jászsági óvi olimpiait Jászberényben, ahol a jászsport szigetelt meg igazi ünnepi hangulattal és hatalmas gyermekzsivallyal. A Tehetség Sport Egyesület szervezésében 12 óvoda lelkes csapata gyűlt össze, a rendezvény mottója pedig a mozgás, a játék és a bátorság, valamint a siker volt. Az ünnepségen Csörge Tamás, a Tehetség Sport Egyesület sportigazgatója köszöntötte a megjelenteket, a látványos megnyitón pedig a kicsik stílusosan az olimpiai lánggal vonultak be, amit egy nosztalgikus közös tévémacitorna követett a bemelegítés gyanánt. A jövő bajnokai összesen 6 állomáson tették próbára a képességeiket, így volt exatlonpálya, kidobós ügyességi játék, akadályokon történő gyorsasági futás, célba dobás, célba rúgás, sőt még csapatjáték és kötélhúzással. Nagyon komoly, de sportszerű küzdelmek után alakult ki a végeredmény. Az első óvi olimpia abszolút győztese végül a központi óvoda csapata lett, a második helyen a szivárvány óvoda végzett, a dobogó harmadik fokára pedig az Angyalkert óvi kártája állhatott fel. Természetesen senki sem távozott üres kézzel, minden gyermek ajándékkal, az első 3 helyzet pedig érmekkel és kupákkal térhetett haza.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub, egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
2: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli

0: Jászdózsa közelében aszfaltozási munkák zajlanak a bekötő úton az első kilométernél. Mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni, a korlátozás várhatóan május 29-ig tart. Jászapáti belterületén több szakaszon dolgoznak, a Jászapáti és Jászszentandrás közötti összekötő út elején, valamint az Újszász Jászapáti összekötő úton, a 27-es és a 28-as kilométer között is útépítés miatt van érvényben félpályás lezárás. Mindkét helyszínen egészen július végéig tartanak a munkálatok. Pécs környékén a Pécsi bekötő úton szintén zajlik az útépítés a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között. Itt is félpályán váltokozva haladhat a forgalom, várhatóan július közepéig. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű között az összekötő úton az 1-es és a 2-es kilométer szelvények között kell korlátozásra számítani, az útépítés miatt itt is félpályás lezárás nehezíti a haladást, a tervek szerint egészen augusztus végéig. Tápiószele határában a Modor-Tápiószele összekötő úton a 40-es kilométer után útszűkület mellett dolgoznak a szakemberek, itt július végéig tart a félpályás útzár. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: Tisztán szórakozás.
1: Holnap, azaz május 23-án rendezik Jászl Apáthin a Panna Partit, amely gazdag programkínálattal várja a látogatókat. A rendezvény már a reggeli órákban indul horgászversennyel, a délután folyamán pedig a családi és gyermekprogramok kapják a főszerepet. A látogatók olyan egyedi versenyszámokban méretik össze az erejüket, mint a futató, a vágtató vagy a feleségcipelő verseny. A legkisebbek szórakoztatásáról pedig egy interaktív Harry Potter cosplay bemutató gondoskodik. A színpadon pedig olyan ismert előadók látják majd egymást, mint Mr. Rika, Kerozin, Rexa, valamint Seres Jani. Panna Parti tehát holnap május 23-án Jászl Apáthin. Kellemes időtöltést kívánok a rendezvényhez.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Ebben az órában már hoztam egy programkínálatot a hétvégére ezúttal Jászapátiról. A következő 60 percben folytatjuk, hozok még újabb kikapcsolódási lehetőségeket. A Jászság kedvencei közül pedig Sean Kingston dalával indítjuk majd 9 után. Most a legfrissebb híreket hallgatjuk Labány Judittól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk

0: 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal!
1: frissautó.hu.
2: Minden, ami az autódhoz kell.
1: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
2: csajos cuccok.
1: Mindened az autód.
2: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
1: frissautó.hu. Itt vagy már.
2: Motorosoknak is.
3: Ez volt a reklám.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: a Trio FM hírei.
1: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Csíráztatásra szánt Lucernát hívott vissza a Nébih. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bekérették az orosz ügyvívőt az észt külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az észt külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Júniusban újraindul a magyar és az osztrák közlekedési tárca vasúti együttműködése. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt, miután találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel Bécsben. Vitézy Dávid kiemelte, a legfőbb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztése és gyorsítása. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén. Jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt Lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 grammos kiszerelésű Dénes Natura Lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek. Emellett vázlatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A tárlat ingyenesen látogatható. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, ma is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az unalmas reggeleket, a szenvedős ébredéseket elküldtük jó messzire. Reggel is tart!

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Itt a Jászság rádiójában a következő percekben megnézzük, milyen kikapcsolódási lehetőségek közül szemezgethetünk a következő napokban, hetekben. Egy nagyszerű nyári programhírrel érkezem, ugyanis idén is visszatér Jászberénybe a mozgás éjszakája. Véssük be a naptárba június 12-ét, hiszen egy igazán pörgős sporttal és élményekkel teli este várja az érdeklődőket itt Berényben, a Sportpálya utcai műfűves pályán. A rendezvény teljesen ingyenes, a kapuk pedig már délután 17:30-kor megnyílnak. Garantáltan nem fog unatkozni, aki kilátogat, hiszen 25 sportegyesület jóvoltából több mint 30 sportágat lehet majd kipróbálni évfélig, a TRX-től és a jogától kezdve a mini exatlonon át egészen a különleges bemutatókig. A kiemelt programok között van az este 7 órakor kezdődő látványos kolorán színes futás, 20 órától a kerékpárosoké a terep, 21 órakor pedig éjszakai túra startol, 22 órától pedig jön a kihagyhatatlan, fergeteges asszonycipelő verseny. A remek hangulatról az egész este folyamán DJ Nagy Krisz gondoskodik. Mozduljunk együtt itt Jászberényben június 12-én a műfűes pályán, a mozgás éjszakáján. Kicsit előre tekintve a hétvégére, május 23-án szombaton ünnepi alapításának 135. évfordulóját a Jászárok Szállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, a jubileumi ünnepség délután 14 órakor ünnepélyes autószenteléssel kezdődik a Laktanya udvarán, majd 15 órától látványos szirénázó autófelvonulás indul Jászárok Szállás belterületén. Ha tehetik, tekintsék meg őket, köszöntsük együtt a lánglovagokat. Végezetül a legkisebbeknek és a családoknak ajánlok egy remek hétvégi programot a hónap végére. Május 30-án szombaton gyermeknapi bábszínház lesz a Jászárok Szállási Városi Könyvtárban. Reggel 8 óra 30 és 11:30 között izgalmas kézműves foglalkozásokkal is várják a gyerekeket. 10 órai kezdettel pedig a Furfangos Paraván Bábszínház mutatja be a Vacska Mati Virágja című bábelőadást. A rendezvény teljesen ingyenes, hozzá kell a gyerekeket, unokákat egy felhőtlen délelőtre. A művészet kedvelőinek is van egy remek ajánlatom, május 22-én este 6 órakor nyílik meg a Quartet című kiállítás a Lehel Filmszínházban itt Berényben. 4 kiváló alkotó, Detvai Jenő, Gábor Enikő, Herendi Péter és Nagy Zopán képzőművészeti fotómunkáit láthatjuk majd. Ez egy izgalmas kísérleti tárlat, ahol a fotográfia és a grafika határai elmosódnak. A kiállítás egészen június 22-ig ingyenesen megtekinthető a Jászberényi Lehel Filmszínház nyitvatartás idejében, délután 3 és este 10 óra között. Jászapátin pedig sok szeretettel várják Önöket május 29-én pénteken este 6 órakor a Hősök napi megemlékezésre. A rendezvény helyszínei az első és második világháborús emlékművek lesznek. Az ünnepségen megemlékező beszédet mond dr. Törőcsik István történész, régész, néprajzkutató, valamint közreműködik a Muskátli népdalkör is. Emlékezzünk együtt a hősökre május 29-én Jászapátiban. Az elmúlt percekben itt a Trio FM műsorában összefoglaltuk a következő napok program kínálatát. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok!

0: Jászdózsa közelében aszfaltozási munkák zajlanak a bekötő úton az első kilométernél. Mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni, a korlátozás várhatóan május 29-ig tart. Jászapáti belterületén több szakaszon dolgoznak, a Jászapáti és Jászszentandrás közötti összekötő út elején, valamint az Újszász-Jászapáti összekötő úton a 27-es és a 28-as kilométer között is útépítés miatt van érvényben félpályás lezárás. Mindkét helyszínen egészen július végéig tartanak a munkálatok. Pécs környékén a Pécsi bekötő úton szintén zajlik az útépítés a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között. Itt is félpályán váltokozva haladhat a forgalom, várhatóan július közepéig. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasügy között az összekötő úton az 1-es és a 2-es kilométer szelvények között kell korlátozásra számítani. Az útépítés miatt itt is félpályás lezárás nehezíti a haladást, a tervek szerint egészen augusztus végéig. Tápiószele határában a Modor-Tápiószele összekötő úton a 40-es kilométer után útszűkület mellett dolgoznak a szakemberek, itt július végéig tart a félpályás útzár. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, Külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Így könnyebb nekivágni a napnak. Reggeli Starter. A mi reggelink.

Ez a Trio FM jazzberényből május 22-e péntek van, és nem feledkezünk meg azokról, akik a naptár szerint a névnapjukat ünneplik. Sok boldog névnapot kívánunk a mai ünnepeltjeinknek, a Júliáknak és a Ritáknak. Érdekesség, hogy a Júlia egy patinás latin eredetű név, amely azt jelenti, hogy a Julius nemzetségéhez tartozó. A Rita pedig a Margaréta olasz becézőjéből önállósult az idők folyamán. Mellettük ma ünneplik még névnapjukat a Renáták, az Emilek, az Emmanuelek, de köszönhetjük a román, illetve a Bogárka nevet viselő ismerőseinket.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Késsel fenyegette az idősnőt, majd elvágta a gázcsövet. Újabb döntés született a Jásztadányi ügyben. A térségi vízügyi igazgatóság is csatlakozott a Vágatlan Május akcióhoz. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Nem kerülhet szabadlábra az a 23 éves jásztadányi férfi, akit egy idősasszony sérelmére elkövetett rablással gyanúsítanak. Az ügyészség szerint továbbra is indokolt a legsúlyosabb kényszerintézkedés fenntartása, a bíróság pedig helyt adott az indítványnak. Továbbra is letartóztatásban marad az a fiatal férfi, aki a gyanú szerint május elején tört be egy jásztadányi ingatlanra, ahol egy egyedül élő 78 éves nővel került szembe. A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi a hajnali órákba jutott be a családi ház udvarára, majd a melléképületként használt nyári konyhában kezdett kutatni. A zajokra az ott élő asszony figyelt fel, aki kérdőre vonta az idegent. A helyzet ezután gyorsan elmérgesedett, a gyanúsított egy széles pengéjű konyhakést vett elő és pénzt, illetve gyógyszert követelt. A sértett nem teljesítette a követelést és távozásra szólította fel a férfit. A gyanú szerint ekkor a támadó a konyhában található gázpalack csövét elvágta, majd a palackot és a hozzátartozó nyomáscsökkentőt magával vitte. A férfit röviddel az eset után fogták el a rendőrök és őrizetbe vették. Szűkörő hivatali ceremónia közepette vette át képviselői megbízó levelét Deméni Ilonka Gabrielle a polgármesteri hivatalban, aki a május 17-i jászberényi időközi egyéni önkormányzati képviselő választáson függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával 83%-kal megnyerte a választást Kaszab Adonis, a Mi Hazánk mozgalom képviselőjével szemben. Így ő képviselheti az 5-ös számú választókerület lakóinak érdekeit a képviselőtestületben. Önkormányzati munkáját a május 27-i soros képviselőtestületi ülésén kezdi meg Deméni Ilonka Gabriella. Az egyre súlyosodó asszály miatt szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban, a mezőgazdaságban és a zöld felület kezelésében is, ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, amelyhez a jászság is tartozik, csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, melynek célja a talajvédelme a túlzott kiszáradástól. A Tisza vízállása idén már májusban megközelítette a 2022. június 6-án mért történelmi mélypontot, a mínusz 301 cm-t Szolnoknál, és bár azóta ugyan érkezett némi plusz víz a Tiszába, a vízgyűjtőn lehullott esőnek köszönhetően ez a riasztó adat is alátámasztja azonban, hogy minden csepp vizet érdemes megtartani. Ezt a célt szolgálja a Vágatlan Május akció is, melyhez a vízügy, mint az állami tulajdonú töltésrendszerek és hullámterek vagyonkezelője, a vármegyei vagy települési önkormányzatok álláspontjától függetlenül határozhat a kezelésében lévő zöld felületek fenntartásáról. Így nem rég a Köti vízignél arról döntöttek, hogy csak a vízfolyási akadályok eltávolítása okán végeznek növényzet szabályozási munkálatokat, a töltéseken, depóniákon, a csatornapartokon sem terveznek kaszállást a tavasz utolsó hónapjában, ahol így háborítatlanul fejlődhet a flóra, elősegítve a beporzók életét, biztosítva a talajtakarást, áll a vízügyi igazgatóság rádiónknak eljuttatott közleményében. Híreinkben sport. A bulgáriai Szamokovban rendezték a U17-es birkózó Európa-bajnokságot, ahol jászberényt Tugyi Zétény képviselte és a 10. helyen végzett. A fővárosban a Kimba birkózó csarnokában rendezték meg az U10-11-es szabadfogású országos bajnokságot közel 300 birkózó részvételével. A jászberényi klub két fővel vett részt az UB-n, és mindketten, azaz Tóth Kristóf 32 kg-ban, Varga Zoltán pedig 50 kg-os súlycsoportban bronzérmet vehettek át. A kevés gomoly felhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk. Az északias irányú szél sokfele lesz élénk, erős, az ország középső részén lehet mérsékeltebb a légáramlás. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Május 22-én több izgalmas évfordulót is számon tartunk a naptárban. Pontosan 41 évvel ezelőtt, 1985-ben a Videoton labdarúgó csapata hatalmas bravúrt végrehajtva 1-0-ra legyőzte a Real Madrid együttesét az UEFA kupa döntőjének madridi visszavágóján, ahol Maier Lajos gólja hozta meg a történelmi magyar sikert. Az irodalom és a zene szerelmeseinek is tartogat érdekességet a mai nap, hiszen 167 éve született Sir Arthur Conan Doyle, a legendás Sherlock Holmes megteremtője, és 213 éve látta meg a napvilágot Richard Wagner, német zeneszerző is, akinek olyan monumentális műveket köszönhetünk, mint a Bolygó Hollandi vagy a Lohengrin.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a gyereknap, és végre itt a szabadság. Az Aldi büfében most duplán megéri ügyesnek lenni. Csillog az ötös a bizonyítványodban. Mutasd meg nekünk, és a vendégünk vagy egy hatalmas, ropogós lángosra. Szeretsz alkotni? Kérd tőlünk egy kifestőt, színezd ki otthon, hozd vissza hozzánk, és már is tiéd egy ajándéklángos. Részletek a Facebook oldalunkon és az üzletben. Aldi büfé, Jászberény, Piactér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
2: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Tovább melegszik az idő, ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. Szigorítják az alkohol eladást Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Eltörölhetik az óraátállítást az Egyesült Államokban. A Képviselőház Energiaügyi Bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni. Az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élővilág megőrzésének fontosságára. 1992-ben ezen a napon fogadták el a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Napjainkban az emlősök egynegyedét kihalás fenyegeti, a vadászat és a természetes élőhelyek pusztulása miatt. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára hívják fel a figyelmet. Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem, csaknem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadályozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használ nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiaknak Horvátországban. A kereskedő

0: védelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. Az intézkedést a fiatalok magas alkoholfogyasztási statisztikáival és az uniós normákhoz való felzárkózással indokolták. Elindult hajnalban a Székely Gyors és a Csíksomlyó Express a csíksomlyói búcsúba, amint egy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze. A két vonat Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a négy napos ünnepség sorozatra. A vonatok utasai holnap részt vesznek a búcsú szentmisén, vasárnap pedig a történelmi Magyarország egykori 1000 éves határára Gyimesbükre mennek. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatverseny díjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: Napközben a fátyol és a gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: FM. Melletted szól.
1: Ez a Trio FM, a Jelség rádiója. Jócskán benne vagyunk már a péntek délőttben. 10 óra el is múlt, néhány perccel köszöntöm Önöket, én Pálinkás Zsolt vagyok. Mi már a pünkösdi hosszú hétvégére is előre tekintünk egy kicsit. Pünköst hétfőn, vagyis május 25-én délőtt 9 és 12 óra között egy egészen különleges ünnepi adással várjuk Önöket a Trio FM-en. Műsorunk vendége lesz Kókai Magdolna, a Jász Múzeum etnográfusa, aki a pünköst kapcsán mesél majd nekünk a jász néphagyományokról és a régi ünnepi szokásokról. Érdemes ezt velünk tartani az ünnepnapon és hétfőn délőtt 9-től délig. Töltsük együtt a pünkösdöt, és várj Önöket majd a műsor háziasszonya, Zsupos Ági. Most pedig szól Roland Keating felvétele.

0: Ez a Trio FM a Jelság rádiója. Fontos információt hozok a hulladékszállítással kapcsolatban, ugyanis a pünkösdi ünnep miatt megváltozik a megszokott menetrend Jászberényben, Jászjelkóhalmán, Jászboldogházán és Jánoshidán. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit ZRT felhívja a lakosság és a vállalkozások figyelmét, hogy május 25-én pünköst hétfőn a kommunális hulladékszállítás teljesen szünetel. A hétfői járatokat előrehozzák, így Jászberényben, Jászboldogházán és Jánoshidán már most szombaton, vagyis május 23-án elvégzik a munkát a hétfői program szerint. Van egy fontos kivétel is, a Jászberényi hétfői társasházi programot ugyanis nem szombaton, hanem május 26-án kedden pótolják majd. A szolgáltató arra kéri az érintetteket, hogy a jelzett időpontokban reggel 6:30-ig mindenképpen helyezzék ki a kukákat az utcára.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel. Már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Riasztóan megugrott a MÁV csoport munkatársait érő támadások száma, a jászkunság élen jár a kalauz támadások tekintetében. Őrizetben a jászkunsági dílerek, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Gyászol az Egri Főegyház megye, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Tamás plébános, aki a jászsághoz is kötődött. A jászberényi születésű Kovács Tamás plébános életének 51. áldozó papságának 26. évében, május 20-án a Verpeléti plébánián váratlanul elhunyt. A gyász hírt az Egri Főegyház megye, Jászfényszaru és Jászladány önkormányzata is megrendülve, fájó szívvel tudatta. A plébános Tiszaújvárosban, Füzesabonyban, Sátoraljóihelyen, Miskolcon és Jászberényben is szolgált káplánként. 2012 és 2018 között Jászladány plébániai kormányzójaként, majd Gyöngyös Felsőváros kisegítő lelkészeként folytatta hivatását. 2021-től haláláig Verpelét plébánosaként szolgált, temetéséről később intézkednek, közölte az Egri Főegyház megye. A MÁV csoport közleménye szerint drasztikus mértékben, aggasztó ütemben növekszik a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak a hazai közösségi közlekedésben. Míg 2025. január-áprilisi hónapokban összesen 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. Kiemelték, a tavalyi év egészében regisztrált 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai személyi sérülést is szenvedtek a dolgozók. Földrajzi elosztást tekintve Pestvár megye torony magasan vezeti a ranglistát, az esetek több mint fele, összesen 37 támadás itt következett be. A második legveszélyesebb területnek Jász-Nagykun-Szolnok vármegye bizonyult 5 esettel, míg a maradék incidensek szorványosan 1-2-3 esetszámmal oszlanak el az ország többi részén. A MÁV továbbra is zéró toleranciát hirdet a közfeladatot ellátó munkatársait érő erőszakkal szemben, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben. Mint a MÁV csoport közleményében tudatja, előkészítési fázisban tart újabb testkamerák beszerzése is a jegyvizsgálók részére. Az új beszerzésű járművek mindegyikén, legyen szó vonatról vagy buszról, pedig már alapkövetelmény a fedélzeti kamerák beépítése. Három helyi díler huzamosabb ideje értékesített drogot Tiszaburán. A vevők házhoz mentek az anyagért, amit 1000-2000 forint per pakkáron adtak. Az abátszalóki rendőrös munkatársai a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság Agria beavatkozó egységével fogták el a három drogkereskedőt. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet gyanúja miatt hallgatták ki a 60-39 és a 29 éves férfit. Kettőt közülük őrizetbe is vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat. A Jánoska eresztés hagyományának felelevenítésére szerveztek előadást Jászjákóhalmán, amely Nepomuki Szent János életét és vértanúságát mutatta be, majd kitért a hagyományok szerepére a jászságban, különös tekintettel a jászjákóhalmai Jánoska eresztés hagyományára. A résztvevők levonultak az előadást követően a Tarna partjára, a Nepomuki Szent János szoborhoz, ahol a helyi népdalkor műsorát nézhették meg. Ezt követően vízre tették a Horváth Péter honismereti szakkör tagjai az elkészített, szépen feldíszített tutajt, ezzel tisztelegve a szent és a hagyomány előtt. A kevés gomoly felhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk. Az északias irányú szél sokfele lesz élénk, erős, az ország középső részén lehet mérsékeltebb a légáramlás. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Trio FM. A járság ritmusa.
8: A járság ritmusa.

Ez a Trio FM, a Jelseg rádiója. Folytatjuk egy játszberényi eseménnyel. Szerdán, vagyis május 20-án hatalmas sikerrel debütált az első jelsegi óvi olimpiait Jászberényben, ahol a Jászsport szigetelt meg igazi ünnepi hangulattal és hatalmas gyermekzsivallyal. A Tehetségsport Egyesület szervezésében 12 óvoda lelkes csapata gyűlt össze, a rendezvény mottója pedig a mozgás, a játék és a bátorság, valamint a siker volt. Az ünnepségen Csörge Tamás, a Tehetségsport Egyesület sportigazgatója köszöntötte a megjelenteket, a látványos megnyitón pedig a kicsik stílusosan az olimpiai lánggal vonultak be, amit egy nosztalgikus közös tévémacitorna követett a bemelegítés gyanánt. A jövő bajnokai összesen 6 állomáson tették próbára a képességeiket, így volt exatlonpálya, kidobós ügyességi játék, akadályokon történő gyorsasági futás, célbadobás, célbarúgás, sőt még csapatjáték és kötélhúzással. Nagyon komoly, de sportszerű küzdelmek után alakult ki a végeredmény, az első óvi olimpia abszolút győztese végül a központi óvoda csapata lett, a második helyen a szivárvány óvoda végzett, a dobogó harmadik fokára pedig az Angyalkert óvi kártája állhatott fel. Természetesen senki sem távozott üres kézzel, minden gyermek ajándékkal, az első három helyzet pedig érmekkel és kupákkal térhetett haza.

Ez a Trio FM jazzbereimből. Ennyi fér bele a pénteki napindítónkba itt a 97 héten, május 22-én pénteken. A hosszú hétvégére hangolódunk a Jászság kedvenceivel a következő óránkban is, viszont már a Napközben magazinunk keretein belül rádiózunk együtt továbbra is.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zótábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menü ajánló.
4: A Sólyomhotel pénteki napi kínálatában csirkehúsleves, kerti zöldségekkel töltött cukkini, jászmirizssel. Ehetünk még tejfölös sertés ragúlevest is. A húsmentes ajánlatban pénteken mákos metélt, további főételek közül pedig választható borsos tokány, sertésztelet csokmagvas bundában, székelykáposzta, tejszínes csirkeragú és pankomorzsás hércem. Rendelhetünk a Sólyomhotelből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs Kávézó és Bistró pénteken várja vendégeit csontlevessel, májgombóc levessel és készül még budjantott tojásleves is. A főételek közül pedig kérhetünk rántott medvesajtot tartármártással, házi disznótorost hagymástört burgonyával és készül még ropogós kacsacomb is párolt káposztával. Menürendelés a Bírs Kávézó és Bistróból a 0620-240-40-44-es számon. A Pipacs étterem napi finomságai alföldi húsleves, pirított tésztaleves, túrós tészta, manduás rántott csirkemell párolt rizssel, rántott hal hasáburgonyával és Laci pecsenye fűszeres burgonyával. Rendelésfelvétel 57-405-510. A Ribet Bistróra esik a választásunk. Pénteken nálunk ehetünk ebédre nyírségi gombóclevest, mákos gubát és békönnel sajttal töltött bordát fűszeres gerezddel. A Ribet Bistró hívható az 57-407-500-as számon. A Karaván önkiszolgálói étterem mai kínálata babujás, vaníliás eperleves, marhapofa pörkölt sósburgonyával, karaván csirkeragú fusszili tésztával, havaj karaj, rántott csirkemáj, sok magas érce rántva, rántott kamembert áfonyalekvárral és szilvás gombóc. Rendelés felvétel a Karaván önkiszolgáló étterem telefonszámán 57-406-710. Az Aranykanál étterem várja vendégeit pénteken újházi tyúkhúslevessel, mejkrémlevessel, borzas sertésztelet törburgonyával, rostonpisztkán párolt zöldséggel, rizssel, rántott sajt, rántott csirkemáj burgonyapürével, sajtorta eperragúval és mustáros tojásos spagetti a mai választékban. Két elérhetőség az Aranykanáli teremhez 57-403-290 és 0620-470-3733. A Firpo Pizzeria pénteki napi menüjében tejszínes kukoricás csirkemel spagettivel. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában.
3: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
6: Tovább melegszik az idő. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Hamis cigarettás dobozokat találtak az adóhatóság ellenőrei egy bolgár kamionban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.

0: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Több tűzoltóautó, mobillabor és mentőhelikopter érkezett az üzemhez, a tüzet már oltják. A tiszaújvárosi krónika közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbant fel, a katasztrófa védelem szerint a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Szerepel köztük a Hunnia perben 2023 márciusában hozott ítéletről, valamint a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. A köztársasági elnök hivatala szerint a dokumentumokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. A Fidesz úgy reagált, a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból ismételten bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Aszályos időben valós veszély az ukrán gabona árletörő hatása, ezért korlátozni kell a behozatalát, írt a közösségi oldalán az agrárminiszter. Bóna Szabolcs szerint jelenleg a Magyarországra érkező import kukorica döntően Lengyelországból és Szlovákiából származik, miközben a két ország maga is tiltja az ukrán kukorica közvetlen behozatalát. A miniszter hangsúlyozta, a döntéseknél a magyar takarmánygyártás, az állattenyésztők érdekeit és az élelmiszerbiztonságot is figyelembe kell venni. 16 raklapnyi hamis cigarettás dobozt találtak az adóhatóság ellenőrei egy bolgár kamionban, az M7-es autópályán. Több mint 2 millió cigarettás dobozt és 243 tekercs cigaretta filterpapírt foglaltak le. A Bulgáriából Olaszországba tartó jármű a papírok szerint zoknit és más termékeket szállított. Az ellenőrzésen kiderült, hogy az ismert márkajelzéssel ellátott zoknik is hamisak voltak. A NAV a teljes szállítmányt lefoglalta és eljárást indított. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatverseny díjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonló napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Trió napközben. 97.7 Trió FM. Melletted szól.

11 óra elmúlt, köszöntöm Önöket, ez már a Napközben magazinunk itt a Trio FM-en, a Jelseg rádiójában. Nézzük, hogyan alakul a közlekedési rend az ünnepi hosszú hétvégén. A pünkösdi időszakban változik a vonatok és az autóbuszok közlekedési rendje, így szombaton a szombati, vasárnap és hétfőn pedig a munkaszüneti, ünnepnapi meneten szerint indulnak a járatok. A MÁV jelentős forgalomra és megerősített kapacitásokkal készül, az Intercity vonatokon például 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak, a népszerű turisztikai vonalakon pedig több szerelvényt állítanak forgalomba. Érdemes előre tervezni az utazást, és indulás előtt mindenképpen ellenőrizni a csatlakozásokat és az aktuális indulási időpontokat. Mi pedig hozzuk tovább a Jássák kedvenceit menetrend szerint. Ez a Napközben magazinunk itt a Trion.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Itt a Jásság rádiójában a következő percekben megnézzük, milyen kikapcsolódási lehetőségek közül szemezgethetünk a következő napokban, hetekben. Egy nagyszerű nyári programhírrel érkezem, ugyanis idén is visszatér Jászberénybe a mozgás éjszakája. Véssük be a naptárba június 12-ét, hiszen egy igazán pörgős sporttal és élményekkel teli este várja az érdeklődőket itt Berényben, a Sportpálya utcai műfűves pályán. A rendezvény teljesen ingyenes, a kapuk pedig már délután 17:30-kor megnyílnak. Garantáltan nem fog unatkozni, aki kilátogat, hiszen 25 sportegyesület jóvoltából több mint 30 sportágat lehet majd kipróbálni évfélig, a TRX-től és a jogától kezdve a mini exatlonon át egészen a különleges bemutatókig. A kiemelt programok között van az este 7 órakor kezdődő látványos kolorán színes futás, 20 órától a kerékpárosoké a terep, 21 órakor pedig éjszakai túra startol, 22 órától pedig jön a kihagyhatatlan, fergeteges asszonycipelő verseny. A remek hangulatról az egész este folyamán DJ Nagy Krisz gondoskodik. Mozduljunk együtt itt Jászberényben, június 12-én a műfűes pályán, a mozgás éjszakáján. Kicsit előre tekintve a hétvégére, május 23-án szombaton ünnepi alapításának 135. évfordulóját a Jászárok Szállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a jubileumi ünnepség délután 14 órakor ünnepélyes autószenteléssel kezdődik a Laktanya udvarán, majd 15 órától látványos szirénázó autófelvonulás indul Jászárok Szállás belterületén. Ha tehetik, tekintsék meg őket, köszöntsük együtt a lánglovagokat. Végezetül a legkisebbeknek és a családoknak ajánlok egy remek hétvégi programot a hónap végére. Május 30-án szombaton gyermeknapi bábszínház lesz a Jászárok Szállási Városi Könyvtárban. Reggel 8 óra 30 és 11:30 között izgalmas kézműves foglalkozásokkal is várják a gyerekeket. 10 órai kezdettel pedig a Furfangos Paraván Bábszínház mutatja be a Vacska Mati Virágja című bábelőadást. A rendezvény teljesen ingyenes, hozzá kell a gyerekeket, unokákat egy felhőtlen délelőtre. A művészet kedvelőinek is van egy remek ajánlatom, május 22-én este 6 órakor nyílik meg a Quartet című kiállítás a Lehel Filmszínházban itt Berényben. 4 kiváló alkotó, Detvai Jenő, Gábor Enikő, Herendi Péter és Nagy Zopán képzőművészeti fotómunkáit láthatjuk majd. Ez egy izgalmas kísérleti tárlat, ahol a fotográfia és a grafika határai elmosódnak. A kiállítás egészen június 22-ig ingyenesen megtekinthető a Jászberényi Lehel Filmszínház nyitvatartás idejében, délután 3 és este 10 óra között. Jászapátin pedig sok szeretettel várják Önöket május 29-én pénteken este 6 órakor a Hősök napi megemlékezésre. A rendezvény helyszínei az első és második világháborús emlékművek lesznek. Az ünnepségen megemlékező beszédet mond dr. Törőcsik István történész, régész, néprajzkutató, valamint közreműködik a Muskátli népdalkör is. Emlékezzünk együtt a hősökre május 29-én Jászapátiban. Az elmúlt percekben itt a Trió FM műsorában összefoglaltuk a következő napok program kínálatát. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
7: A sólyomot pénteki napi kínálatában csirkehúsleves, kerti zöldségekkel töltött cukkini, jászmén rizssel. Ehetünk még tejfölös sertés ragúlevest is. A húsmentes ajánlatban pénteken mákos metélt, további főételek közül pedig választható borsos tokány, sertésztelet rokmagvas bundában, székelykáposzta, tejszínes csirkeragú és pankomorzsás hércemelt csíkok. Rendelhetünk a sólyomot ebből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró pénteken várja a vendégeit csontlevessel, májgombóc levessel és készül még budjantott tojásleves is. A főételek közül pedig kérhetünk rántott medvesajtot tartármártással, házi disznótorost hagymástört burgonyával és készül még ropogós kacsacombi spárolt káposztával. Menürendelés a Bírs kávézó és bisztróból a 0620-240-40-44-es számon. A Pipacs étterem napi finomságai alföldi húsleves, pirított tésztaleves, túrós tészta, manduás rántott csirkemell párolt rizssel, rántott hal hasáburgonyával és Laci pecsenye fűszeres burgonyával. Rendelésfelvétel 57-405-510. A Ribet Bistróra esik a választásunk. Pénteken náluk ehetünk ebédre nyírségi gombóclevest, mákos gubát és békönnel sajttal töltött bordát fűszeres gerezddel. A Ribet Bistró hívható az 57-407-500-as számon. A Karaván önkiszolgáló étterem mai kínálata babujás, vaníliás eperleves, marhapofa pörkölt sósburgonyával, karaván csirkeragú fuszili tésztával, havajkaraj, rántott csirkemáj, sok magas érce rántva, rántott kamembert áfonyalekvárral és szilvás gombóc. Rendelés felvétel a Karaván önkiszolgáló étterem telefonszámán 57-406-710. Az Aranykanál étterem várja vendégeit pénteken újházi tyúkhúslevessel, mejkrémlevessel, borzas sertésztel, tört burgonyával, rostonpisztkán párolt zöldséggel, rizssel, rántott sajt, rántott csirkemáj burgonyapürével, sajtorta eperragúval és mustáros tojásos spagetti a mai választékban. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733. A Firpo Pizzeria pénteki napi menüjében tejszínes kukoricás csirkemell spagettivel. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában.
6: Ez volt a menüajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Szűkörű hivatali ceremónia közepette vette át képviselői megbízó levelét Deméni Ilonka Gabrielle a polgármesteri hivatalban, aki a május 17-i jászberényi időközi egyéni önkormányzati képviselő választáson függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával 83%-kal megnyerte a választást Kaszab Adonis, a Mi Hazánk mozgalom képviselőjével szemben. Így ő képviselheti az 5-ös számú választókerület lakóinak érdekeit a képviselőtestületben. Önkormányzati munkáját a május 27-i soros képviselőtestületi ülésén kezdi meg Deméni Ilonka Gabriella. Nem kerülhet szabadlábra az a 23 éves jászadányi férfi, akit egy idősasszony sérelmére elkövetett rablással gyanúsítanak. Az ügyészség szerint továbbra is indokolt a legsúlyosabb kényszerintézkedés fenntartása, a bíróság pedig helyt adott az indítványnak. Továbbra is letartóztatásban marad az a fiatal férfi, aki a gyanú szerint május elején tört be egy jászadányi ingatlanra, ahol egy egyedül élő 78 éves nővel került szembe. A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi a hajnali órákba jutott be a családi ház udvarára, majd a melléképületként használt nyári konyhában kezdett kutatni. A zajokra az ott élő asszony figyelt fel, aki kérdőre vonta az idegent. A helyzet ezután gyorsan elmérgesedett, a gyanúsított egy széles pengélyű konyhakést vett elő és pénzt, illetve gyógyszert követelt. A sértett nem teljesítette a követelést és távozásra szólította fel a férfit. A gyanú szerint ekkor a támadó a konyhában található gázpalack csövét elvágta, majd a palackot és a hozzátartozó nyomáscsökkentőt magával vitte. A férfit röviddel az eset után fogták el a rendőrök és őrizetbe vették. Az egyre súlyosodó asszály miatt szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban, a mezőgazdaságban és a zöld felület kezelésében is, ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, amelyhez a jászság is tartozik, csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, melynek célja a talajvédelme a túlzott kiszáradástól. A Tisza vízállása idén már májusban megközelítette a 2022. június 6-án mért történelmi mélypontot, a -301 cm Szolnoknál, és bár azóta ugyan érkezett némi plusz víz a Tiszába, a vízgyűjtőn lehullott esőnek köszönhetően ez a riasztó adat is alátámasztja azonban, hogy minden csepp vizet érdemes megtartani. Ezt a célt szolgálja a Vágatlan Május akció is, melyhez a vízügy, mint az állami tulajdonú töltésrendszerek és hullámterek vagyonkezelője a vármegyei vagy települési önkormányzatok álláspontjától függetlenül határozhat a kezelésében lévő zöld felületek fenntartásáról. Így nemrég a Köti vízignél arról döntöttek, hogy csak a vízfolyási akadályok eltávolítása okán végeznek növényzetszabályozási munkálatokat, a töltéseken, depóniákon, a csatornapartokon sem terveznek kaszállást a tavasz utolsó hónapjában, ahol így háborítatlanul fejlődhet a flóra, elősegítve a beporzók életét, biztosítva a talajtakarást, áll a vízügyi igazgatóság rádiónknak eljuttatott közleményében. Híreinkben sport. A bulgáriai Szamokovban rendezték a U17-es birkózó Európa-bajnokságot, ahol Jászberényt Tugyi Zétény képviselte és a 10. helyen végzett. A fővárosban a Kimba birkózó csarnokában rendezték meg az U10-11-es szabadfogású országos bajnokságot közel 300 birkózó részvételével. A Jászberényi klub két fővel vett részt az UB-n, és mindketten, azaz Tóth Kristóf 32 kg-ban, Varga Zoltán pedig 50 kg-os súlycsoportban bronzérmet vehettek át. A kevés gomoly felhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk. Az északias irányú szél sokfele lesz élénk, erős, az ország középső részén lehet mérsékeltebb a légáramlás. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trio napközben.

0: Jászdózsa közelében aszfaltozási munkák zajlanak a bekötő úton az első kilométernél. Mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni, a korlátozás várhatóan május 29-ig tart. Jászapáti belterületén több szakaszon dolgoznak, a Jászapáti és Jászszentandrás közötti összekötő út elején, valamint az Újszász-Jászapáti összekötő úton, a 27-es és a 28-as kilométer között is útépítés miatt van érvényben félpályás lezárás. Mindkét helyszínen egészen július végig tartanak a munkálatok. Pécs környékén a Pécsi bekötő úton szintén zajlik az útépítés a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között. Itt is félpályán váltokozva haladhat a forgalom, várhatóan július közepéig. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű között az összekötő úton az 1-es és a 2-es kilométer szelvények között kell korlátozásra számítani. Az útépítés miatt itt is félpályás lezárás nehezíti a haladást, a tervek szerint egészen augusztus végéig. Tápiószele határában a Modor-Tápiószele összekötő úton a 40-es kilométer után útszűkület mellett dolgoznak a szakemberek, itt július végéig tart a félpályás útzár. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója. Oh, I leave quite an impression.

0: Dél lesz mindjárt, Zsuposáginak adom is át a stúdiót, hiszen 14 órától itt lesz a délutáni műszakunk, Ági pedig már is hoz egy kis ízelítőt a mai műsor témáiból.
1: Szia Zsolt! A mai adásban csomó minden kiderül majd, például, hogy hogyan lehet tudatosan lassítani a rohanó hétköznapokban, miért lenne szükség jobb beszélgetésekre a közösségi médiában. Szó lesz arról is, hogy a tányérunkon keresztül milyen hatással vagyunk a bolygó jövőjére, és hogy miért nem mindig az azonnali váltás a legjobb döntés, hogyha kicsit kiakadtunk a munkában. Megnézzük, hogyan kezelik a bizonytalanságot a kitartó emberek, mert hogy azt gondoljuk, hogy talán ők soha nem torpannak meg, pedig de, és azt is miért lehet kulcsfontos. A péntek a következő hét szempontjából. Tartsanak velem, ígérem megéri majd 2-től este 6-ig a délutáni műszakban.
0: Ahogy hallották, remek témák, és persze a Jársák kedvencei a délutáni műszakban is Zsupos Ágival. Ági, köszönjük szépen, jó munkát és jó pihenést a hosszú hétvégére. Hallgatóinktól most búcsúzom, de csak holnap reggelig, hiszen a szombat reggelt is együtt indítatjuk a 97 héten. Pálinkás Zsolt a rádiózta. Köszönöm figyelmüket!

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leap Motor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leap Motor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leap Motor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
8: Ez a menü ajánló.
9: A Sólyomot el pénteki napi kínálatában csirkehúsleves, kerti zöldségekkel töltött cukkini, jászmirizssel. Eltűmék tejfölös sert és ragulevest is. A húsmentes ajánlatban pénteken mákos metélt, további főételek közül pedig választható borsos tokány, sertésztelet rokmagvas bundában, székelykáposzta, tejszínes csirkeragú és pankomorzsás hércemelcsékok. Rendeltünk a Sólyomot elből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró pénteken várja a vendégeit csontlevessel, májgombóc levessel és készül még budjantott tojásleves is. A főételek közül pedig kérhetünk rántott medvesajtot tartármártással, házi disznótorost hagymástört burgonyával és készül még ropogós kacsacomb is párolt káposztával. Menürendelés a Bírs kávézó és bisztróból a 0620-240-40-44-es számon. A Pipacs étterem napi finomságai alföldi húsleves, pirított tésztaleves, túrós tészta, manduás rántott csirkemell párolt rizssel, rántott hal hasáburgonyával és Laci pecsenye fűszeres burgonyával. Rendelés felvétel 57-405-510. A Ribet Bistróra esik a választásunk. Pénteken nálunk eltünk ebédre nyírségi gombóclevest, mákos gubát és békönnel sajttal töltött bordát fűszeres gerezddel. A Ribet Bistró hívható az 57-407-500-as számon. A Karamán önkiszolgáló étterem mai kínálata babujás, vaníliás eperleves, marhapofa pörkölt sósburgonyával, karamán csirkeragú fusszili tésztával, havajkaraj, rántott csirkemáj, sok magas érce rántva, rántott kamembert ápolyanekvárral és szilvás gombóc. Rendelés felvétel a Karamán önkiszolgáló étterem telefonszámán 57-406-710. Az Aranykanál étterem várja vendégeit pénteken újházi tyúkhúslevessel, mejkrémlevessel, borzas sertésztelet törburgonyával, rostonpisztkán párolt zöldséggel, rizssel, rántott sajt, rántott csirkemáj burgonyapürével, sajtorta eperragúval és mustáros tojásos spagetti a mai választékban. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733. A Firpo Pizzeria pénteki napi menüjében tejszínes kukoricás csirkemell spagettivel. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában.
8: Ez volt a menü ajánló.
7: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.

0: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt, egy súlyos, életveszélyes és 7 könnyebb sérültje van a balesetnek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A helyszínen van több tűzoltó és mentőegység. A katasztrófa védelem munkatársai méréseket végeznek, eddig veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem tapasztaltak. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4-en meghaltak és 40-en megsebesültek, köztük 14 és 18 év közötti gyermekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még 18 embert keresnek. Orosz tájékoztatás szerint éjszaka több mint 200 drónnal támadott Ukrajna orosz területeket. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrés Sibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andrés Sibiha ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasúttársasági vezetőinek csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete, jövő hétvégén pedig ismét megnyitja kapuit a Sándor palota. Vezetett sétákon lehet megtekinteni a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

friss információk és jó zenék az ebédidőre és azon túl. Delelő. Minden hétköznap 12 órától. 1, 2, 3.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnaimetné Király Éva. A MÁV csoport közleménye szerint drasztikus mértékben, aggasztó ütemben növekszik a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak a hazai közösségi közlekedésben, míg 2025. január-áprilisi hónapokban összesen 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. Kiemelték, a tavalyi év egészében regisztrált 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai személyi sérülést is szenvedtek a dolgozók. Földrajzi elosztást tekintve Pest vármegye Torony magasan vezeti a ranglistát, az esetek több mint fele összesen 37 támadás itt következett be. A második legveszélyesebb területnek Jász-Nagykun-Szolnok vármegye bizonyult 5 esettel, míg a maradék incidensek szorványosan 1-2-3 esetszámmal oszlanak el az ország többi részén. A MÁV továbbra is zéró toleranciát hirdet a közfeladatot ellátó munkatársait érő erőszakkal szemben, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben. Mint a MÁV csoport közleményében tudatja, előkészítési fázisban tart újabb testkamerák beszerzése is a jegyvizsgálók részére. Az új beszerzésű járművek mindegyikén, legyen szó vonatról vagy buszról, pedig már alapkövetelmény a fedélzeti kamerák beépítése. Gyászol az Egri Főegyház megye, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Tamás plébános, aki a jássághoz is kötődött. A jászberényi születésű Kovács Tamás plébános életének 51. áldozópapságának 26. évében, május 20-án a Verpeléti plébánián váratlanul elhunyt. A gyász hírt az Egri Főegyház megye, Jászfényszaru és Jászladány önkormányzata is megrendülve fájó szívvel tudatta. A plébános Tiszaújvárosban, Füzesabonyban, Sátorajói helyen, Miskolcon és Jászberényben is szolgált káplánként. 2012 és 2018 között Jászladány plébániai kormányzójaként, majd Gyöngyös Felsőváros kisegítő lelkészeként folytatta hivatását. 2021-től haláláig Verpelét plébánosaként szolgált, temetéséről később intézkednek, közölte az Egri Főegyház megye. Három helyi díler huzamosabb ideje értékesített drogot Tiszaburán. A vevők házhoz mentek az anyagért, amit 1000-2000 forint per pakkáron adtak. Az abátszalóki rendőrös munkatársai a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság Agria beavatkozó egységével fogták el a három drogkereskedőt. A nyomozók kábítószer kereskedelem büntet gyanúja miatt hallgatták ki a 60, 39 és a 29 éves férfit. Kettőt közülük őrizetbe is vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat. A Jánoska eresztés hagyományának felelevenítésére szerveztek előadást Jászjákóhalmán, amely Nepomuki Szent János életét és vértanúságát mutatta be, majd kitért a hagyományok szerepére a jászságban, különös tekintettel a jászjákóhalmai Jánoska eresztés hagyományára. A résztvevők levonultak az előadást követően a Tarna partjára, a Nepomuki Szent János szoborhoz, ahol a helyi népdalkor műsorát nézhették meg. Ezt követően vízre tették a Horváth Péter honismereti szakkör tagjai az elkészített, szépen feldíszített tutajt, ezzel tisztelegve a szent és a hagyomány előtt. A kevés gomoly felhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk. Az északias irányú szél sokfele lesz élénk, erős, az ország középső részén lehet mérsékeltebb a légáramlás. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd a...

0: Club. A Trio FM hírei.
1: Tovább melegszik az idő. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita épülete. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, egy súlyos, életveszélyes és 7 könnyebb sérültje van a balesetnek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A katasztrófa védelem munkatársai méréseket végeznek, eddig veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem tapasztaltak. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának. A sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4 meghaltak és 40 megsebesültek, köztük 14 és 18 év közötti gyermekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még 18 embert keresnek. Orosz tájékoztatás szerint éjszaka több mint 200 drónnal támadott Ukrajna orosz területeket. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrei Sibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andrei Sibiha ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasúttársasági vezetőinek csúcstalálkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete, jövő hétvégén pedig ismét megnyitja kapuit a Sándor palota. Vezetett sétákon lehet megtekinteni a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr kutya kozmetika és panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
1: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr kutya kozmetika és panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu. Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
1: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Késsel fenyegette az idős nőt, majd elvágta a gázcsövet. Újabb döntés született a Jásztadányi ügyben. A térségi vízügyi igazgatóság is csatlakozott a Vágatlan Május akcióhoz. Köszöntem Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Nem kerülhet szabadlábra az a 23 éves jászadányi férfi, akit egy idősasszony sérelmére elkövetett rablással gyanúsítanak. Az ügyészség szerint továbbra is indokolt a legsúlyosabb kényszerintézkedés fenntartása, a bíróság pedig helyt adott az indítványnak. Továbbra is letartóztatásban marad az a fiatal férfi, aki a gyanú szerint május elején tört be egy jászadányi ingatlanra, ahol egy egyedül élő 78 éves nővel került szembe. A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi a hajnali órákba jutott be a családi ház udvarára, majd a melléképületként használt nyári konyhában kezdett kutatni. A zajokra az ott élő asszony figyelt fel, aki kérdőre vonta az idegent. A helyzet ezután gyorsan elmérgesedett, a gyanúsított egy széles pengéjű konyhakést vett elő és pénzt, illetve gyógyszert követelt. A sértett nem teljesítette a követelést és távozásra szólította fel a férfit. A gyanú szerint ekkor a támadó a konyhában található gázpalack csövét elvágta, majd a palackot és a hozzátartozó nyomáscsökkentőt magával vitte. A férfit röviddel az eset után fogták el a rendőrök és őrizetbe vették. Szűkörő hivatali ceremónia közepette vette át képviselői megbízó levelét Deméni Ilonka Gabriele a polgármesteri hivatalban, aki a május 17-i jászberényi időközi egyéni önkormányzati képviselő választáson függetlenként a Szabad Jászok Tiszasziget támogatásával 83%-kal megnyerte a választást Kaszab Adonis, a Mi Hazánk mozgalom képviselőjével szemben. Így ő képviselheti az 5-ös számú választókerület lakóinak érdekeit a képviselőtestületben. Önkormányzati munkáját a május 27-i soros képviselőtestületi ülésén kezdi meg Deméni Ilonka Gabriella. Az egyre súlyosodó asszály miatt szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban, a mezőgazdaságban és a zöld felület kezelésében is, ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, amelyhez a Jászság is tartozik, csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, melynek célja a talajvédelme a túlzott kiszáradástól. A Tisza vízállása idén már májusban megközelítette a 2022. június 6-án mért történelmi mélypontot, a mínusz 301 cm-t Szolnoknál, és bár azóta ugyan érkezett némi plusz víz a Tiszába, a vízgyűjtőn lehullott esőnek köszönhetően ez a riasztó adat is alátámasztja azonban, hogy minden csepp vizet érdemes megtartani. Ezt a célt szolgálja a Vágatlan Május akció is, melyhez a vízügy, mint az állami tulajdonú töltésrendszerek és hullámterek vagyonkezelője, a vármegyei vagy települési önkormányzatok álláspontjától függetlenül határozhat a kezelésében lévő zöld felületek fenntartásáról. Így nem rég a Köti vízignél arról döntöttek, hogy csak a vízfolyási akadályok eltávolítása okán végeznek növényzet szabályozási munkálatokat, a töltéseken, depóniákon, a csatornapartokon sem terveznek kaszállást a tavasz utolsó hónapjában, ahol így háborítatlanul fejlődhet a flóra, elősegítve a beporzók életét, biztosítva a talajtakarást, áll a vízügyi igazgatóság rádiónknak eljuttatott közleményében. Híreinkben sport! A bulgáriai Szamokovban rendezték a U17-es birkózó Európa-bajnokságot, ahol Jászberényt Tugyi Zétény képviselte és a 10. helyen végzett. A fővárosban a Kimba birkózó csarnokában rendezték meg az U10-11-es szabadfogású országos bajnokságot közel 300 birkózó részvételével. A Jászberényi klub két fővel vett részt az UB-n, és mindketten, azaz Tóth Kristóf 32 kg-ban, Varga Zoltán pedig 50 kg-os súlycsoportban bronzérmet vehettek át. A kevés gomoly felhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk. Az északias irányú szél sokfele lesz élénk, erős, az ország középső részén lehet mérsékeltebb a légáramlás. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?

0: 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
1: Ez volt a reklám.
2: A Trio FM hírei.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Eloltották a tüzet a MOL tiszaújvárosi üzeménél. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat Csíksomlyóba. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint 5-en súlyosan, 4-en könnyebben megsérültek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának, a Debrecenben és Miskolcon ápolt sérülteknek pedig mielőbbi jobbulást kívántak. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a nagy felháborodást kiváltó kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. Ezekből kiderül, hogy Novák Katalin kabinete az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét. A kegyelmi döntésnek nincs indoklása az iratokban. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 csúcs találkozón. Magyar Péter szerdán már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. A másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az együttműködés kibővítése irányt nyitott osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. Magyar Péter a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre és több sebességmérő kamerára van szükség a fővárosban. Erről beszélt a főpolgármester egy szakmai konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy a kitűzött stratégia alapján 2050-re el kell érni, hogy senki ne veszítse életét közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a tanácskozáson elmondta, a modern statisztikák vezetése óta tavaly volt a legalacsonyabb a halálos balesetek száma a fővárosban. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából, a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, holnap sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak. Are you drunk enough?

97.7 Trio FM mellettet szól. Május 22-e van, végre péntek, ahogy mondani szoktam. A Júliák és a Riták ünnepelnek, később pedig köszöntjük is őket. Startol a mai délutáni műszak a 06-30-301-22-77-es SMS Viber elérhetőségen, egész nyugodtan írjanak, ha látnak valamit az utakon, vagy megosztanának velem valamit, ami biztosan jön majd itt a rögtön az első órájában a délutáni műszaknak, hogy egy kicsit lassabban kell tanulni, és akkor lehet, hogy ha nem rohanás közben tesszük mindezt, akkor sokkal több tudásra tehetünk szert, illetve jobb beszélgetésekkel lennének a közösségi médiában, hogy miről van szó pontosan, nem sokára elárulom. A 0630-301-2277-es SMS Viber elérhetőségünkön, még egyszer mondom, elérnek, használják ezt, és írják fel valahova. Érkezik 14 óra után Nicky Orr és Daisy közös a Sunroof, én pedig Zsupos Ági vagyok.

97.7 Trio FM melletted szól. A rohanás könnyen elmoshatja a napjainkat, pedig lassítani nem luxus, hanem tudatos döntés. Van 6 olyan szokás, ami különböző kultúrákból érkezik, mégis ugyanarra tanít minket, legyünk jelen. Japánban az erdőfürdőzés, vagyis a Shinrin-yoku segít lelassulni a természetben. Svédországban a fiká nem egyszerű kávészünet, hanem nyugodt beszélgetés süteménnyel, telefon nélkül. Az olasz dolce far niente pedig arra emlékeztet, hogy néha a semmittevés is érték. A lassítást segítheti egy nyugodt hangfelvétel hallgatása, a közösséghez kapcsolódó kedvesség, vagy akár egy egyszerű fejmasszázs is. A lényeg, hogy nem mindig teljesíteni akarjunk, hanem néha csak megérezni a pillanatot. Big Yellow Taxi, ezt megtehetik itt nálunk is, a Trio FM-en érkezik a Counting Crows dala.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Sokkal jobb beszélgetésekre lenne szükségünk a közösségi médiában. Hogyan tudjuk ezt elérni, és mi ott tulajdonképpen a baj? A szakértőket tolmácsolom, de csak az óra második felében. Addig is jönnek 14:30 után a friss jársági hírek, és minden, ami az itt élőket érdekelheti. Rövid reklám, majd Taylor Swift dala, ami az Elizabeth Taylor.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
5: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
6: Komolyan? És most is visszajársz?
5: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
7: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
8: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
9: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
10: Ez volt a reklám.
11: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
12: Riasztóan megugrott a MÁV csoport munkatársait érő támadások száma. A jászkunság élen jár a kalauz támadások tekintetében. Őrizetben a jászkunsági dílerek, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetnek irányéva. Gyászol az Egri Főegyház megye tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Tamás plébános, aki a jászsághoz is kötődött. A jászberényi születésű Kovács Tamás plébános életének 51. áldozó papságának 26. évében, május 20-án a Verpeléti plébánián váratlanul elhunyt. A gyász hírt az Egri Főegyház megye Jászfényszaru és Jászladány önkormányzata is megrendülve fájó szívvel tudatta. A plébános Tiszaújvárosban, Füzesabonyban, Sátoraljóihelyen, Miskolcon és Jászberényben is szolgált káplánként. 2012 és 2018 között Jászladány plébániai kormányzójaként, majd Gyöngyös Felsőváros kisegítő lelkészeként folytatta hivatását. 2021-től haláláig Verpelét plébánosaként szolgált, temetéséről később intézkednek, közölte az Egri Főegyház megye. A MÁV csoport közleménye szerint drasztikus mértékben, aggasztó ütemben növekszik a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak a hazai közösségi közlekedésben. Míg 2025. január-áprilisi hónapokban összesen 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. Kiemelték, a tavalyi év egészében regisztrált 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai személyi sérülést is szenvedtek a dolgozók. Földrajzi elosztást tekintve Pestvár megye torony magasan vezeti a ranglistát, az esetek több mint fele összesen 37 támadás itt következett be. A második legveszélyesebb területnek Jász-Nagykun-Szolnok vármegye bizonyult 5 esettel, míg a maradék incidensek szorványosan 1-2-3 esetszámmal oszlanak el az ország többi részén. A MÁV továbbra is zéró toleranciát hirdet a közfeladatot ellátó munkatársait érő erőszakkal szemben, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben. Mint a MÁV csoport közleményében tudatja, előkészítési fázisban tart újabb testkamerák beszerzése is a jegyvizsgálók részére. Az új beszerzésű járművek mindegyikén, legyen szó vonatról vagy buszról, pedig már alapkövetelmény a fedélzeti kamerák beépítése. Három helyi díler huzamosabb ideje értékesített drogot Tiszaburán, a vevők házhoz mentek az anyagért, amit 1000-2000 forint per pakkáron adtak. Az abátszalóki rendőrös munkatársai, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság Agria beavatkozó egységével fogták el a három drogkereskedőt. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet gyanúja miatt hallgatták ki a 60, 39 és a 29 éves férfit. Kettőt közülük őrizetbe is vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat. A Jánoska eresztés hagyományának felelevenítésére szerveztek előadást Jász Jákóhalmán, amely Nepomuki Szent János életét és vértanúságát mutatta be, majd kitért a hagyományok szerepére a jászságban, különös tekintettel a Jász Jákóhalmai Jánoska eresztés hagyományára. A résztvevők levonultak az előadást követően a Tarna partjára, a Nepomuki Szent János szoborhoz, ahol a helyi népdalkor műsorát nézhették meg. Ezt követően vízre tették a Horváth Péter honismereti szakkör tagjai az elkészített, szépen feldíszített tutajt, ezzel tisztelegve a szent és a hagyomány előtt. A kevés gomoly felhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk. Az északias irányú szél sokfele lesz élénk, erős, az ország középső részén lehet mérsékeltebb a légáramlás. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. A közösségi média egyszerre lehet kikapcsolódás és kapcsolódási pont is, illetve fárasztó vitatér. Az egyik gond, hogy túl sok információ zúdul ránk, ezért könnyen olyan témákhoz is hozzászólunk, amelyekről keveset tudunk. Nem kell mindenről véleményt mondani, elég arra figyelni, amihez valóban van közünk vagy tapasztalatunk. A rövid posztok és kommentek ráadásul gyakran leegyszerűsítik a gondolatokat, ezért fontosabb beszélgetéseket érdemes privátabb, nyugodtabb térbe vinni. Azt mondják a hozzáértők, az is segít, ha kilépünk a lájkokért vívott nyilvános arénából, és nem győzni akarunk, hanem megérteni. A legfontosabb emellett mégiscsak az, hogy ne bélyegezzünk minden ellenkező véleményen lévő embert trollnak. A valódi párbeszéd kérem szépen ott kezdődik, ha a másik embert is emberként kezeljük. Jöjjön a Quebs és a Walk!

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatódik a délutáni műszak itt a Trio FM-en. Jönnek a friss hírek 15 órakor, rövid reklám, majd a következő órát a When You Look At Me nyitja Christina Milian dala. Nagyon sok érdekes téma van még a farzsebemben, ha fogalmazhatok így, és persze pörgetjük. Pénteken a hét utolsó munkanapján, május 22-én a munkaidőt is. Ne menjenek sehová!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
4: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
6: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Vizsgálat indult a tiszaújvárosi halálos üzemi baleset ügyében. Díjazták a Bartók filmet egy New York-i fesztiválon. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölt az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait és hogy történt-e emberi mulasztás. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbségi alapvető jogok rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthofer Ágnes elmondta, hogy kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válság

0: kapott a Bartók film a New York-i film és televíziós fesztiválon. A koncertfilmet tavaly ősszel forgatták a Keller András művészeti koncepciója alapján szervezett Bartók fesztiválon. A film a Kékszagálló hercegvára egy felvonásos operáját és második hegedű versenyét dolgozta fel. Az alkotás főszereplője a Koncertó Budapest és Keller András művészeti vezető hegedű művész karmester volt. Befejeződött az újpesti vasúti híd északi járdájának javítása. Az átkelőt ismét zavartalanul és biztonságosan használhatják a bringások és gyalogosok, közölte a Budapest közút. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Holnap sok napsütésre számíthatunk kevés felhővel, és eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Május 22-e van, végre péntek, úgyhogy pörgetjük a munkaidőt, hogy mi hamarabb véget érjen a munkanap, és kezdődhessen a pihenés. 15 óra után is szeretnénk köszönteni a Juliákat és a Ritákat. A Julia, a Julius férfinév női párja, ami latin eredetű, egy híres

Sős régi római nemzetség névből származik, jelentése bizonytalan, talán Jupiter istennek szentelt vagy ragyogó. A Rita Margit név olasz Margarita alakjának az önállósult becézője, amelynek jelentése gyöngy. Sok boldog névnapot kívánunk nekik. Beszélünk ebben az órában arról, hogy a tányérunkon is ott van a bolygó jövője, és néha nem váltani kell, hanem azonnal megállni. Dásá érkezik addig is, és az Asztin, amíg én készülődök a témákkal.

97.7 Trio FM melletted szól. Az élelmiszer nem csak táplálék, hanem kultúra, közösség és környezeti kérdés is. A világ népessége nő, miközben az élelmiszertermelés jelentős terhet ró a bolygóra. Sok földet, vizet és energiát igényel, és a klímaváltozás is egyre jobban veszélyezteti az élelmiszerellátást. Ezért egyre több film és sorozat foglalkozik azzal, hogyan lehetne fenntarthatóbban enni. Vannak köztük családi főzős műsorok, növényi étrendet bemutató dokumentum filmek, az étel, pazarlásról szóló alkotások, méhészek életét követő történetek és sokan sorozatokat is néznek, amelyekben a jövő élelmiszereit keresik. A közös üzenet egyszerű, amit megeszünk nem csak rólunk szól, a tányérunkon keresztül a környezetünkre is hatással vagyunk, tehát érdemes odafigyelni. Bob Sinclair és a Love Generation érkezik, azt hiszem nagyon passzol ide ez a dal.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. 3:30 után folytatjuk a délutáni műszakot, május 22-én pénteken a hét utolsó munkanapján. Ne menjenek sehová, beszélünk majd arról, hogy milyen a kiégés a munka világában, és hogy nem kell azonnal váltani, néha elég, ha csak megállunk egy picit. Előtte viszont jönnek a friss jársági hírek, rövid reklám, és Damiano David a Born with a Broken Heart-tal folytatja, de szigorúan a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Szűkörű hivatali ceremónia közepette vette át képviselői megbízó levelét Deméni Ilonka Gabriele a polgármesteri hivatalban, aki a május 17-i jászberényi időközi egyéni önkormányzati képviselő választáson függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával 83%-kal megnyerte a választást Kaszab Adonis, a Mi Hazánk mozgalom képviselőjével szemben. Így ő képviselheti az 5-ös számú választókerület lakóinak érdekeit a képviselőtestületben. Önkormányzati munkáját a május 27-i soros képviselőtestületi ülésén kezdi meg Deméni Ilonka Gabriella. Nem kerülhet szabadlábra az a 23 éves jászadányi férfi, akit egy idős asszony sérelmére elkövetett rablással gyanúsítanak. Az ügyészség szerint továbbra is indokolt a legsúlyosabb kényszerintézkedés fenntartása, a bíróság pedig helyt adott az indítványnak. Továbbra is letartóztatásban marad az a fiatal férfi, aki a gyanú szerint május elején tört be egy jászadányi ingatlanra, ahol egy egyedül élő 78 éves nővel került szembe. A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi a hajnali órákba jutott be a családi ház udvarára, majd a melléképületként használt nyári konyhában kezdett kutatni. A zajokra az ott élő asszony figyelt fel, aki kérdőre vonta az idegent. A helyzet ezután gyorsan elmérgesedett, a gyanúsított egy széles pengéjű konyhakést vett elő és pénzt, illetve gyógyszert követelt. A sértett nem teljesítette a követelést és távozásra szólította fel a férfit. A gyanú szerint ekkor a támadó a konyhában található gázpalack csövét elvágta, majd a palackot és a hozzátartozó nyomáscsökkentőt magával vitte. A férfit röviddel az eset után fogták el a rendőrök és őrizetbe vették. Az egyre súlyosodó asszály miatt szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban, a mezőgazdaságban és a zöld felület kezelésében is, ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, amelyhez a jászság is tartozik, csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, melynek célja a talajvédelme a túlzott kiszáradástól. A Tisza vízállása idén már májusban megközelítette a 2022. június 6-án mért történelmi mélypontot, a mínusz 301 cm Szolnoknál, és bár azóta ugyan érkezett némi plusz víz a Tiszába, a vízgyűjtőn lehullott esőnek köszönhetően ez a riasztó adat is alátámasztja azonban, hogy minden csepp vizet érdemes megtartani. Ezt a célt szolgálja a Vágatlan Május akció is, melyhez a vízügy, mint az állami tulajdonú töltésrendszerek és hullámterek vagyonkezelője, a vármegyei vagy települési önkormányzatok álláspontjától függetlenül határozhat a kezelésében lévő zöld felületek fenntartásáról. Így nemrég a Kötivizignél arról döntöttek, hogy csak a vízfolyási akadályok eltávolítása okán végeznek növényzet szabályozási munkálatokat, a töltéseken, depóniákon, a csatornapartokon sem terveznek kaszállást a tavasz utolsó hónapjában, ahol így háborítatlanul fejlődhet a flóra, elősegítve a beporzók életét, biztosítva a talajtakarást, áll a vízügyi igazgatóság rádiónknak eljuttatott közleményében. Híreinkben sport. A bulgáriai Szamokovban rendezték a U17-es birkózó Európa-bajnokságot, ahol Jászberényt Tugyi Zétény képviselte és a 10. helyen végzett. A fővárosban a Kimba birkózó csarnokában rendezték meg az U10-11-es szabadfogású országos bajnokságot közel 300 birkózó részvételével. A Jászberényi klub 2 fővel vett részt az UB-n, és mindketten, azaz Tóth Kristóf 32 kg-ban, Varga Zoltán pedig 50 kg-os súlycsoportban bronzérmet vehettek át. A kevés gomoly felhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk. Az északias irányú szél sokfele lesz élénk, erős, az ország középső részén lehet mérsékeltebb a légáramlás. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Sokan érzik úgy, hogy elegük lett a munkájukból, vagy már nem tudnak ugyanúgy lelkesedni érte, mint korábban. Ilyenkor csábító lehet azonnal váltani, új állást keresni, vagy teljesen új irányba fordulni. Azt mondják a szakértők, nagy változások előtt szükség lehet egy átmeneti semleges időszakra. Ez az a szakasz, amikor már érezzük, hogy a régi működés nem jó, de még nem látjuk pontosan az újat. A bizonytalanság, a zavar és a lassulás ilyenkor nem kudarc, hanem a folyamat része. Érdemes ilyenkor nem kapkodni, hanem figyelni magunkat, pihenni, rutint tartani és megérteni, mit hagyunk magunk mögött. Így kisebb az esélye, hogy rossz irányba rohanunk tovább. Jöjjön az Imagine Dragons-dal, zenélünk tovább, ez a

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, fél ideihez érkeztünk a mai délutáni műszaknak. Ne menjenek sehová, csak a legjobbak szólnak, az önök kedvencei, és természetesen sok-sok érdekesség, hogy gyorsabban pörögjön a munkaidő. Alex Warren és a Carry You Home nyitja a következő órát 16 óra után, most viszont friss hírek jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zótábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
4: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
5: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Megjelentek a kegyelmi ügyaktája a Sándor Palota honlapján. Kacz Sándor akadémikust kérte fel felsőoktatási államtitkárnak az oktatási miniszter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Üzemi baleset történt reggel a Multisza újvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait és hogy történt-e emberi mulasztás. Közzétették a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota weboldalán. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg K. Endrének miért adott kegyelmet. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Visszavonul az aktív filmezéstől és távozik a Megafilm éléről Kálomista Gábor. A Tália Színház ügyvezető igazgatói posztját azonban megtartja. Egy podcastben kritikát fogalmazott meg a magyar filmtámogatási rendszerről, a szakmai párbeszéd hiányáról. Demeter Szilárdnak a könnyű zenei világban végzett munkáját pedig álmokfutásnak nevezte. A jövőben arra számít, hogy egy teljesítmény alapú elszámoltatható, politikamentes filmgyártás jön létre. Befejeződött az újpesti vasúti híd északi járdájának javítása. Az átkelőt ismét zavartalanul és biztonságosan használhatják a bringások és a gyalogosok, közölte a Budapest közút. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Holnap sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
1: A műsorszám

0: 97 hét, Trio FM melletted szól. A Riták és a Júliák névnapján folytatjuk a mai délutáni műszakot. Remélem, hogy velem tartanak. Május 22-én, pénteken a hét utolsó munkanapján beszélünk majd arról, hogy bizony a kitartó emberek is elbizonytalanodhatnak néha, és a péntek nem csak a levezetésre való. Erről is beszélünk részletesebben. 06-33-101-22-77, az pedig az SMS Viber elérhetőségünk, használják bizalommal, amíg érkezik Michael Jackson és a Billie Jean. Tudják, ha van kérdésük, közlekedési, közérdekű információjuk, tudnak nekem SMS, Viber üzenetet küldeni.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. A kitartás nem azt jelenti, hogy valaki soha nem bizonytalanodik el. A pszichológusok szerint még a legelszántabb emberek is megtorpannak, csalódnak, és néha kételkednek abban, hogy jó úton járnak-e. A különbség inkább abban van, mi történik ezután. Van, aki a kudarc után visszavonul, és ezzel beteljesíti saját félelmét. Más viszont egy idő után újra feláll, és a hibát tanulságként kezeli. Ahhoz hasonlítják, amikor valaki átkel egy képzeletbeli folyón. Onnantól már nem azt mérlegeli, akarja-e a célt, hanem azt keresi, hogyan érheti el. A kitartó ember tehát nem érzéketlen a kudarcra, csak nem marad benne sokáig. Jöhet a Melody? Ez a Szigala féle dalunk.

97.7 Trio FM mellettet szól. Fél öt után járunk, úgyhogy itt az ideje a friss jársági híreknek. Minden, ami a jársságban élőket érdekelheti, most hangzik majd el, úgyhogy semmiképpen ne kapcsoljanak máshová. Amiről biztosan beszélgetni fogunk itt május 22-én pénteken, a péntek jelentőségéről, és hogy nem csak a levezetésre való. Florida is készülődik, a friss hírek után előadja majd 2015-ös nagy slágerét, az I Don't Like It, I Love It-ot.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretnék egy városi autót.
3: Igen?
2: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
3: Igen, igen.
2: Elektromos, belefér?
3: Igen.
2: És legyen rajta napfénytető is. Légy.
3: Igen.
2: Tudsz valami jót?
3: Igen.
4: A Leap Motor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7 millió 490 ezer forintért. Na, Leap Motor?
2: Igen.
4: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leap Motor. Lép szintet.
5: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A MÁV csoport közleménye szerint drasztikus mértékben, aggasztó ütemben növekszik a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak a hazai közösségi közlekedésben, míg 2025. január-áprilisi hónapokban összesen 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. Kiemelték, a tavalyi év egészében regisztrált 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai személyi sérülést is szenvedtek a dolgozók. Földrajzi elosztást tekintve Pest vármegye toronymagasan vezeti a ranglistát, az esetek több mint fele összesen 37 támadás itt következett be. A második legveszélyesebb területnek Jász-Nagykun-Szolnok vármegye bizonyult 5 esettel, míg a maradék incidensek szorványosan 1-2-3 esetszámmal oszlanak el az ország többi részén. A MÁV továbbra is zéró toleranciát hirdet a közfeladatot ellátó munkatársait érő erőszakkal szemben, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben. Mint a MÁV csoport közleményében tudatja, előkészítési fázisban tart újabb testkamerák beszerzése is a jegyvizsgálók részére. Az új beszerzésű járművek mindegyikén, legyen szó vonatról vagy buszról, pedig már alapkövetelmény a fedélzeti kamerák beépítése. Gyászol az egri főegyház megye, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Tamás plébános, aki a jássághoz is kötődött. A jászberényi születésű Kovács Tamás plébános életének 51. áldozó papságának 26. évében, május 20-án a verpeléti plébánián váratlanul elhunyt. A gyász hírt az egri főegyház megye, Jászfényszaru és Jászladány önkormányzata is megrendülve, fájó szívvel tudatta. A plébános Tiszaújvárosban, Füzesabonyban, Sátorajói helyen, Miskolcon és Jászberényben is szolgált káplánként. 2012 és 2018 között Jászladány plébániai kormányzójaként, majd Gyöngyös Felsőváros kisegítő lelkészeként folytatta hivatását. 2021-től haláláig verpelét plébánosaként szolgált, temetéséről később intézkednek, közölte az egri főegyház megye. Három helyi díller huzamosabb ideje értékesített drogot Tiszaburán. A vevők házhoz mentek az anyagért, amit 1000-2000 forint per pakkáron adtak. Az abátszalóki rendőrös munkatársai a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság Agria beavatkozó egységével fogták el a három drogkereskedőt. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet gyanúja miatt hallgatták ki a 60, 39 és a 29 éves férfit. Kettőt közülük őrizetbe is vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat. A Jánoska eresztés hagyományának felelevenítésére szerveztek előadást Jászjákóhalmán, amely Nepomuki Szent János életét és vértanúságát mutatta be, majd kitért a hagyományok szerepére a jászságban, különös tekintettel a Jászjákóhalmai Jánoska eresztés hagyományára. A résztvevők levonultak az előadást követően a Tarna partjára, a Nepomuki Szent János szoborhoz, ahol a helyi népdalkor műsorát nézhették meg. Ezt követően vízre tették a Horváth Péter honismereti szakkör tagjai az elkészített, szépen feldíszített tutajt, ezzel tisztelegve a szent és a hagyomány előtt. A kevés gomoly felhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk. Az északias irányú szél sokfele lesz élénk, erős, az ország középső részén lehet mérsékeltebb a légáramlás. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Péntek van, úgyhogy gondoltam, kicsit beszéljünk a péntek jelentőségéről. A péntek sok munkahelyen már félig a hétvégéről szól, pedig sok szakértő szerint éppen ez a nap segített abban, hogy nyugodtabban induljon a következő hét. Nem feltétlenül nagy új feladatokat érdemes ilyenkor elkezdeni, hanem rendszerezni. Pár perc alatt át lehet gondolni, mi legyen a következő hét három fő területe: munka, kapcsolatok és saját jólétünk. A péntek arra is jó, hogy legyen benne tartalékidő azokra a feladatokra, amelyek hétközben váratlanul kiszorultak. Emellett érdemes ekkor elintézni az apró, halogatott teendőket is, válaszokat, számlákat, űrlapokat, szervezési ügyeket, így a hét nem szétesve zárul, hanem egy tisztább indulóponttal. Szóval így is lehet nézni ezt a dolgot. When We Were Young, zenélünk tovább David Gettával és Kim Petrazzal.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és nem sokára belevágunk a mai délutáni műszak záró etapjába. Ne menjenek sehová, tartogatok, még meglepetéseket jönnek, például a friss hírek, rövid reklám, majd Lady Gaga újdonsága, amit mindenki nagyon szeret, a The Dance, ez biztosan felcsendül majd a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Oroszország olajfinomítót támadtak az ukránok. Ismét van közvetlen repülőjárat Budapestről az Egyesült Államokba. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Az ukrán erők újabb mélységi csapást hajtottak végre, ezúttal az oroszországi Jaroszlavlban lévő olajfinomítót vették célba. A létesítmény mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint csapásokat mértek Ukrajna orosz megszállás alatti területein lévő létesítmények ellen is. A magyar külpolitika célja, hogy a partnerek azt érezzék, hazánk újra megérkezett Európa szívébe, világos érdekekkel, határvonalakkal és kompromisszumkészséggel. Ezt mondta Orbán Anita a Válasz Online-nak adott interjújában. A külügyminiszter az ukrajnai helyzettel kapcsolatban közölte, a kormány kész a kétoldalú kapcsolatok rendezésére, de ehhez előbb a kárpátaljai magyar közösség oktatási és nyelvhasználati jogait kell tisztázni. Megerősítette, hogy a tervek szerint Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök június elején Beregszászban találkozna egymással. A magyar-szlovák kapcsolatokról azt mondta, a kormány nyitott az együttműködésre, de csak akkor, ha nem büntetik a kollektív bűnösséget megállapító benes dekrétumok bírálatát, és nem koboznak el földeket etnikai alapon. Üzemi baleset történt reggel a Moltisza újvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait, és hogy történt-e emberi mulasztás. Bővíteni kell a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, és javítani kell a légikikötő megközelíthetőségét is. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter, miután megérkezett az újraindított első közvetlen járat az Egyesült Államokból Budapestre. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a jelenlegi kapacitás a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat. Ezért a kormány elkötelezett a repülőtér.

0: Hétvégén. Holnap sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel, és eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytassuk a délutáni műszakot a mai nap utolsó órájával, legalábbis ami műsorunkat illeti. Május 22-én pénteken ne felejtsék el köszönteni a névnaposokat, a Júliák és a Riták ünnepelnek. Mikromanagementről lesz majd szó, annak jótékony és negatív hatásairól a hétköznapokban, és hogy a felejtés nem mindig jelent bajt, de mit jelent pontosan? Na ezt is elárulom majd. 0630 301 2277, ez az SMS Viber elérhetőségünk. Írjanak bizalommal, ha látnak valamit az utakon, vagy szeretnének valamit megosztani. Aztán a Shrekből jól ismert nagy kedvenccel folytatjuk 17 óra után, ez lesz a Counting Crows és az Accidentally in Love.

97.7 Trio FM mellettet szól. Kevesen tudják, milyen kártékony tud lenni a mikromanagement. Ennek egyik jele, mármint magának a mikromanagementnek, ha egy vezető minden döntést, jóváhagyást és részletet saját magánál tart, ezzel pedig akaratlanul is lelassítja a csapatát. Az ilyen főnök gyakran szűk keresztmetszetté válik. A munkatársak várnak rá, miközben frusztráltak vagy kiégnek. Árulkodó jel az is, ha egyetlen gyengébb teljesítmény miatt az egész csapatra új szabályokat vezet be, vagy ha minden fontos megbeszélésen jelen akar lenni. A jó vezető ezzel szemben nem minden lépést ír elő, hanem világos célt ad, és bízik abban, hogy a munkatársak megtalálják az odavezető utat. A rendszeres ellenőrzés helyett inkább azt kérdezi, miben tudok segíteni? Chad Kroeger és a Hero, én ebben tudok, hozom a legjobb dalokat.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél hat után folytatódik a délutáni műszak, tudják már, ugye, a friss jársági hírekkel most jön minden, ami az itt élőket érdekelheti. Aztán az óra második felében miről is fogunk beszélgetni? Jaj, elfelejt. Na hát persze, hogy a felejtésről, csak viccelődöm. Sabrina Carpenter és az Espresso is jön majd. Ezt nehéz lenne elfelejteni a friss hírek után, ez a hatalmas láger csendül majd fel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Késsel fenyegette az idős nőt, majd elvágta a gázcsövet. Újabb döntés született a Jásztadányi ügyben. A térségi vízügyi igazgatóság is csatlakozott a Vágatlan Május akcióhoz. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Nem kerülhet szabadlábra az a 23 éves jásztadányi férfi, akit egy idős asszony sérelmére elkövetett rablással gyanúsítanak. Az ügyészség szerint továbbra is indokolt a legsúlyosabb kényszerintézkedés fenntartása, a bíróság pedig helyt adott az indítványnak. Továbbra is letartóztatásban marad az a fiatal férfi, aki a gyanú szerint május elején tört be egy jászadányi ingatlanra, ahol egy egyedül élő 78 éves nővel került szembe. A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi a hajnali órákba jutott be a családi ház udvarára, majd a melléképületként használt nyári konyhában kezdett kutatni. A zajokra az ott élő asszony figyelt fel, aki kérdőre vonta az idegent. A helyzet ezután gyorsan elmérgesedett, a gyanúsított egy széles pengélyű konyhakést vett elő és pénzt, illetve gyógyszert követelt. A sértett nem teljesítette a követelést és távozásra szólította fel a férfit. A gyanú szerint ekkor a támadó a konyhában található gázpalack csövét elvágta, majd a palackot és a hozzátartozó nyomáscsökkentőt magával vitte. A férfit röviddel az eset után fogták el a rendőrök és őrizetbe vették. Szükörő hivatali ceremónia közepette vette át képviselői megbízó levelét Deméni Ilonka Gabriele a polgármesteri hivatalban, aki a május 17-i jászberényi időközi egyéni önkormányzati képviselő választáson függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával 83%-kal megnyerte a választást Kaszab Adonis, a Mi Hazánk mozgalom képviselőjével szemben. Így ő képviselheti az 5-ös számú választókerület lakóinak érdekeit a képviselőtestületben. Önkormányzati munkáját a május 27-i soros képviselőtestületi ülésén kezdi meg Deméni Ilonka Gabriella. Az egyre súlyosodó asszály miatt szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban, a mezőgazdaságban és a zöld felület kezelésében is, ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, amelyhez a jászság is tartozik, csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, melynek célja a talajvédelme a túlzott kiszáradástól. A Tisza vízállása idén már májusban megközelítette a 2022. június 6-án mért történelmi mélypontot, a mínusz 301 cm Szolnoknál, és bár azóta ugyan érkezett némi plusz víz a Tiszába, a vízgyűjtőn lehullott esőnek köszönhetően ez a riasztó adat is alátámasztja azonban, hogy minden csepp vizet érdemes megtartani. Ezt a célt szolgálja a Vágatlan Május akció is, melyhez a vízügy, mint az állami tulajdonú töltésrendszerek és hullámterek vagyonkezelője, a vármegyei vagy települési önkormányzatok álláspontjától függetlenül határozhat a kezelésében lévő zöld felületek fenntartásáról. Így nemrég a Köti vízignél arról döntöttek, hogy csak a vízfolyási akadályok eltávolítása okán végeznek növényzet szabályozási munkálatokat, a töltéseken, depóniákon, a csatornapartokon sem terveznek kaszállást a tavasz utolsó hónapjában, ahol így háborítatlanul fejlődhet a flóra, elősegítve a beporzók életét, biztosítva a talajtakarást, áll a vízügyi igazgatóság rádiónknak eljuttatott közleményében. Híreinkben sport! A bulgáriai Szamokovban rendezték a U17-es birkózó Európa-bajnokságot, ahol Jászberényt Tugyi Zétény képviselte és a 10. helyen végzett. A fővárosban a Kimba birkózó csarnokában rendezték meg az U10-11-es szabadfogású országos bajnokságot közel 300 birkózó részvételével. A Jászberényi klub 2 fővel vett részt az UB-n, és mindketten, azaz Tóth Kristóf 32 kg-ban, Varga Zoltán pedig 50 kg-os súlycsoportban bronzérmet vehettek át. A kevés gomoly felhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk. Az északias irányú szél sokfele lesz élénk, erős, az ország középső részén lehet mérsékeltebb a légáramlás. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Nehéz lenne elfelejteni, miről lesz szó, hiszen korábban megígértem. Hát persze, hogy a felejtésről. Időnként mindannyian elfelejtünk dolgokat, és ez önmagában még nem utal betegségre. Egy idegtudós szerint normális, ha nem jut eszünkbe, hol parkoltunk, ha nem figyeltünk oda, vagy ha egy név, film, cím éppen a nyelvünk hegyén van. Az is gyakori, hogy nem találjuk a kulcsot, mert automatikusan letettük valahová. Más a helyzet, ha valaki nem ismeri fel a saját autóját. Furcsa helyen találja meg a kulcsait, vagy nem tudja, mire való. Figyelmeztető jel lehet az is, ha korábban rutinszerűen végzett tevékenységek, például a kávéfőzés vagy a mosógép használata válnak bizonytalanná. A memóriazavarok mögött több ok is állhat, ezért tartós panaszok esetén érdemes orvoshoz fordulni, de szerintem az apróságoknál ne ijedjünk meg. Elég sokat kell multitaskingolni manapság, úgyhogy nem csodálkozunk azon, hogyha az agyunk egy kicsit elfárad, és elfelejtünk ezt-azt. Jöjjön Emilio, Radics Gigi és Dr. Béres közöse a Ne nézz vissza rám!

97.7 Trio FM mellettet szól. Búcsúzunk egy újabb órától, és már a délutáni műszaktól is, illetve erre a hétre. Én kívánom mindenkinek, hogy békésen és sok pihenéssel teljen a hétvégéje. Itt márciusban, az utolsó előtti hétvégén. Köszönöm szépen, hogy velem rádióztak az elmúlt néhány órában. Jönnek a friss hírek 18 órakor. Előtte reklám, és persze az én búcsúdalom az R-City és Adam Levine féle Lock the Way. Hétfőn ismét találkozunk, és mivel pünköst hétfő lesz, én is készülök egy rendhagyó ünnepi műsorral, sok-sok meglepetéssel tartsanak velünk akkor is, 18 óra után pedig további tartalmakkal készülünk. Vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra. Legyen szép hétvégéjük, Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a Jépi Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a Jépi Autó szalonjában, vagy online a jepiauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Több vizsgálóbizottságot is létrehoz a parlament. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú eseményei. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a Multiszaújvárosi üzemében. A helyszínen karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. A történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az íratanyag összesen több mint 2 tucat oldalnyi, a nagy felháborodást kiváltó

0: keleti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része, hogy két ciklusban maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az esti szentmisével megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. Ezt követően egész éjszakán át tartó áhítat, majd szombat reggel 7 órától újabb mise következik. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatévőnek tartott 500 éves Baba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. Szombaton a zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyerekben lévő pünkösdi búcsús szentmisére. Mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső sem lesz. A szél megélénkülhet. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Itt a Jelság rádiójában a következő percekben megnézzük, milyen kikapcsolódási lehetőségek közül szemezgethetünk a következő napokban, hetekben. Egy nagyszerű nyári programhírrel érkezem, ugyanis idén is visszatér Jászberénybe a mozgás éjszakája. Véssük be a naptárba június 12-ét, hiszen egy igazán pörgős sporttal és élményekkel teli este várja az érdeklődőket itt Berényben, a Sportpálya utcai műfűves pályán. A rendezvény teljesen ingyenes, a kapuk pedig már délután 17:30-kor megnyílnak. Garantáltan nem fog unatkozni, aki kilátogat, hiszen 25 sportegyesület jóvoltából több mint 30 sportágat lehet majd kipróbálni évfélig, a TRX-től és a jogától kezdve a mini exatlonon át egészen a különleges bemutatókig. A kiemelt programok között van az este 7 órakor kezdődő látványos kolorán színes futás, 20 órától a kerékpárosoké a terep, 21 órakor pedig éjszakai túra startol, 22 órától pedig jön a kihagyhatatlan, fergeteges asszonycipelő verseny. A remek hangulatról az egész este folyamán DJ Nagy Krisz gondoskodik. Mozduljunk együtt itt Jászberényben június 12-én a műfűes pályán, a mozgás éjszakáján. Kicsit előre tekintve a hétvégére, május 23-án szombaton ünnepi alapításának 135. évfordulóját a Jászárok Szállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a jubileumi ünnepség délután 14 órakor ünnepélyes autószenteléssel kezdődik a Laktanya udvarán, majd 15 órától látványos szirénázó autófelvonulás indul Jászárok Szállás belterületén. Ha tehetik, tekintsék meg őket, köszöntsük együtt a lánglovagokat. Végezetül a legkisebbeknek és a családoknak ajánlok egy remek hétvégi programot a hónap végére. Május 30-án szombaton gyermeknapi bábszínház lesz a Jászárok Szállási Városi Könyvtárban. Reggel 8 óra 30 és 11:30 között izgalmas kézműves foglalkozásokkal is várják a gyerekeket. 10 órai kezdettel pedig a Furfangos Paraván Bábszínház mutatja be a Vacskamati Virágja című bábelőadást. A rendezvény teljesen ingyenes, hozzá kell a gyerekeket, unokákat egy felhőtlen délelőtre. A művészet kedvelőinek is van egy remek ajánlatom, május 22-én este 6 órakor nyílik meg a Quartet című kiállítás a Lehel Filmszínházban itt Berényben. 4 kiváló alkotó, Detvai Jenő, Gábor Enikő, Herendi Péter és Nagy Zopán képzőművészeti fotómunkáit láthatjuk majd. Ez egy izgalmas kísérleti tárlat, ahol a fotográfia és a grafika határai elmosódnak. A kiállítás egészen június 22-ig ingyenesen megtekinthető a Jászberényi Lehel Filmszínház nyitvatartás idejében, délután 3 és este 10 óra között. Jászapátin pedig sok szeretettel várják Önöket május 29-én pénteken este 6 órakor a Hősök napi megemlékezésre. A rendezvény helyszínei az első és második világháborús emlékművek lesznek. Az ünnepségen megemlékező beszédet mond dr. Törőcsik István történész, régész, néprajzkutató, valamint közreműködik a Muskátli népdalkör is. Emlékezzünk együtt a hősökre május 29-én Jászapátiban. Az elmúlt percekben itt a Trió FM műsorában összefoglaltuk a következő napok program kínálatát. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek.
0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
2: Trió FM.
3: Ez a Trió FM.
2: Trió FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Riasztóan megugrott a MÁV csoport munkatársait érő támadások száma, a jászkunság élen jár a kalauz támadások tekintetében. Őrizetben a jászkunsági dílerek, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetnek irányéva. Gyászol az Egri Főegyház megye tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Tamás plébános, aki a jászsághoz is kötődött. A jászberényi születésű Kovács Tamás plébános életének 51. áldozó papságának 26. évében, május 20-án a Verpeléti plébánián váratlanul elhunyt. A gyász hírt az Egri Főegyház megye Jászfényszaru és Jászladány önkormányzata is megrendülve fájó szívvel tudatta. A plébános Tiszaújvárosban, Füzesabonyban, Sátorajói helyen, Miskolcon és Jászberényben is szolgált káplánként. 2012 és 2018 között Jászladány plébániai kormányzójaként, majd Gyöngyös Felsőváros kisegítő lelkészeként folytatta hivatását. 2021-től haláláig Verpelét plébánosaként szolgált, temetéséről később intézkednek, közölte az Egri Főegyház megye. A MÁV csoport közleménye szerint drasztikus mértékben, aggasztó ütemben növekszik a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak a hazai közösségi közlekedésben. Míg 2025. január-áprilisi hónapokban összesen 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. Kiemelték, a tavalyi év egészében regisztrált 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai személyi sérülést is szenvedtek a dolgozók. Földrajzi elosztást tekintve Pestvár megye torony magasan vezeti a ranglistát, az esetek több mint fele összesen 37 támadás itt következett be. A második legveszélyesebb területnek Jász-Nagykun-Szolnok vármegye bizonyult 5 esettel, míg a maradék incidensek szorványosan 1-2-3 eset számmal oszlanak el az ország többi részén. A MÁV továbbra is zéró toleranciát hirdet a közfeladatot ellátó munkatársait érő erőszakkal szemben, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben. Mint a MÁV csoport közleményében tudatja, előkészítési fázisban tart újabb testkamerák beszerzése is a jegyvizsgálók részére. Az új beszerzésű járművek mindegyikén, legyen szó vonatról vagy buszról, pedig már alapkövetelmény a fedélzeti kamerák beépítése. 3 helyi díler huzamosabb ideje értékesített drogot Tiszaburán. A vevők házhoz mentek az anyagért, amit 1000-2000 forint per pakkáron adtak. Az abátszalóki rendőrös munkatársai a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság Agria beavatkozó egységével fogták el a 3 drogkereskedőt. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet gyanúja miatt hallgatták ki a 60-39 és a 29 éves férfit. 2 közülük őrizetbe is vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat. A Jánoska eresztés hagyományának felelevenítésére szerveztek előadást Jászjákóhalmán, amely Nepomuki Szent János életét és vértanúságát mutatta be, majd kitért a hagyományok szerepére a jászságban, különös tekintettel a jászjákóhalmai Jánoska eresztés hagyományára. A résztvevők levonultak az előadást követően a Tarna partjára, a Nepomuki Szent János szoborhoz, ahol a helyi népdalkor műsorát nézhették meg. Ezt követően vízre tették a Horváth Péter honismereti szakkör tagjai az elkészített, szépen feldíszített tutajt, ezzel tisztelegve a szent és a hagyomány előtt. A kevés gomoly felhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk. Az északias irányú szél sokfele lesz élénk, erős, az ország középső részén lehet mérsékeltebb a légáramlás. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Szép

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Több sérültet már hazaengedtek a miskolci kórházból. Szeged díszpolgára lett Krasznahorkai László. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a Tiszaújvárosi üzemi baleset sérültjeinek állapotáról. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központ égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. Az üzemi baleset egy karbantartást követő újraindításkor történt. Egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata is van. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az iratanyagban nincs benne a kegyelmi kérelem pozitív elbírálásának indoklása. A dokumentumokból kiderül, hogy Novák Katalin stábja az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Hozzátette, a biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk. Egyszer is megválasztották Szlovénia miniszterelnökévé Janez Janšát. A politikus a parlament titkos szavazásán 51 igen és 36 nem szavazatot kapott. A politikus, aki a Szlovén Demokrata Párt elnöke, le is tette hivatali esküjét, megután a képviselőknek azt mondta, fontos lépést tettek egy sikeresebb és szabadabb Szlovénia felé. Janez Janša a 3 pártból álló kormánykoalíció fő prioritásai között említette Szlovénia fejlődését és jólétét, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcot, a decentralizációt és a bürokrácia csökkentést. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden, Botka László a város polgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgató.

0: most.
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Szűkörű hivatali ceremónia közepette vette át képviselői megbízó levelét Deméni Ilonka Gabrielle a polgármesteri hivatalban, aki a május 17-i Jászberényi időközi egyéni önkormányzati képviselő választáson függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával 83%-kal megnyerte a választást Kaszab Adonis, a Mi Hazánk mozgalom képviselőjével szemben, így ő képviselheti az 5-ös számú választókerület lakóinak érdekeit a képviselőtestületben. Önkormányzati munkáját a május 27-i soros képviselőtestületi ülésén kezdi meg Deméni Ilonka Gabriella. Nem kerülhet szabadlábra az a 23 éves jászadányi férfi, akit egy idős asszony sérelmére elkövetett rablással gyanúsítanak. Az ügyészség szerint továbbra is indokolt a legsúlyosabb kényszerintézkedés fenntartása, a bíróság pedig helyt adott az indítványnak. Továbbra is letartóztatásban marad az a fiatal férfi, aki a gyanú szerint május elején tört be egy jászadányi ingatlanra, ahol egy egyedül élő 78 éves nővel került szembe. A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi a hajnali órákba jutott be a családi ház udvarára, majd a melléképületként használt nyári konyhában kezdett kutatni. A zajokra az ott élő asszony figyelt fel, aki kérdőre vonta az idegent. A helyzet ezután gyorsan elmérgesedett, a gyanúsított egy széles pengélyű konyhakést vett elő és pénzt, illetve gyógyszert követelt. A sértett nem teljesítette a követelést és távozásra szólította fel a férfit. A gyanú szerint ekkor a támadó a konyhában található gázpalack csövét elvágta, majd a palackot és a hozzátartozó nyomáscsökkentőt magával vitte. A férfit röviddel az eset után fogták el a rendőrök és őrizetbe vették. Az egyre súlyosodó asszály miatt szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban, a mezőgazdaságban és a zöld felület kezelésében is, ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, amelyhez a jászság is tartozik, csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, melynek célja a talajvédelme a túlzott kiszáradástól. A Tisza vízállása idén már májusban megközelítette a 2022. június 6-án mért történelmi mélypontot, a mínusz 301 cm Szolnoknál, és bár azóta ugyan érkezett némi plusz víz a Tiszába, a vízgyűjtőn lehullott esőnek köszönhetően ez a riasztó adat is alátámasztja azonban, hogy minden csepp vizet érdemes megtartani. Ezt a célt szolgálja a Vágatlan Május akció is, melyhez a vízügy, mint az állami tulajdonú töltésrendszerek és hullámterek vagyonkezelője a vármegyei vagy települési önkormányzatok álláspontjától függetlenül határozhat a kezelésében lévő zöld felületek fenntartásáról. Így nem rég a Köti vízignél arról döntöttek, hogy csak a vízfolyási akadályok eltávolítása okán végeznek növényzet szabályozási munkálatokat, a töltéseken, depóniákon, a csatornapartokon sem terveznek kaszállást a tavasz utolsó hónapjában, ahol így háborítatlanul fejlődhet a flóra, elősegítve a beporzók életét, biztosítva a talajtakarást, áll a vízügyi igazgatóság rádiónknak eljuttatott közleményében. Híreinkben sport. A bulgáriai Szamokovban rendezték a U17-es birkózó Európa-bajnokságot, ahol Jászberényt Tugyi Zétény képviselte és a 10. helyen végzett. A fővárosban a Kimba birkózó csarnokában rendezték meg az U10-11-es szabadfogású országos bajnokságot közel 300 birkózó részvételével. A Jászberényi klub két fővel vett részt az UB-n, és mindketten, azaz Tóth Kristóf 32 kg-ban, Varga Zoltán pedig 50 kg-os súlycsoportban bronzérmet vehettek át. A kevés gomoly felhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk. Az északias irányú szél sokfele lesz élénk, erős, az ország középső részén lehet mérsékeltebb a légáramlás. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkárral egyeztetett a magyar külügyminiszter. Folyamatosan nyitnak a strandfürdők. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adél vagyok. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a tiszaújvárosi üzemi baleset sérült helyének állapotáról. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központi égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A Miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Újabb magyar településen, Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthofer Ágnes kiemelte, hogy egyre több hiteles információ van Magyarország gazdasági és költségvetési kihívásairól, és arról, hogy állami ágazatok, valamint a civil szféra megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni. Ezért különösen azokat a volt képviselőket kéri fel az adakozásra, akiknek, mint fogalmazott, szavazatai emléltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak. A hatályos törvények szerint a leköszönő képviselők 3 hónapig a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátásra jogosultak. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, hogy Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk és strandtérkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, tehát sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnaimetnek irányéva. A MÁV csoport közleménye szerint drasztikus mértékben, aggasztó ütemben növekszik a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak a hazai közösségi közlekedésben, míg 2025. január-áprilisi hónapokban összesen 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. Kiemelték, a tavalyi év egészében regisztrált 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai személyi sérülést is szenvedtek a dolgozók. Földrajzi elosztást tekintve Pestvár megye toronymagasan vezeti a ranglistát, az esetek több mint fele összesen 37 támadás itt következett be. A második legveszélyesebb területnek Jász-Nagykun-Szolnok vármegye bizonyult 5 esettel, míg a maradék incidensek szorványosan 1-2-3 esetszámmal oszlanak el az ország többi részén. A MÁV továbbra is zéró toleranciát hirdet a közfeladatot ellátó munkatársait érő erőszakkal szemben, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben. Mint a MÁV csoport közleményében tudatja, előkészítési fázisban tart újabb testkamerák beszerzése is a jegyvizsgálók részére. Az új beszerzésű járművek mindegyikén, legyen szó vonatról vagy buszról, pedig már alapkövetelmény a fedélzeti kamerák beépítése. Gyászol az Egri Főegyház megye, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Tamás plébános, aki a jászsághoz is kötődött. A jászberényi születésű Kovács Tamás plébános életének 51. áldozópapságának 26. évében, május 20-án a Verpeléti plébánián váratlanul elhunyt. A gyászhírt az Egri Főegyház megye, Jászfényszaru és Jászladány önkormányzata is megrendülve, fájó szívvel tudatta. A plébános Tiszaújvárosban, Füzesabonyban, Sátorajjói helyen, Miskolcon és Jászberényben is szolgált káplánként. 2012 és 2018 között Jászladány plébániai kormányzójaként, majd Gyöngyös Felsőváros kisegítő lelkészeként folytatta hivatását. 2021-től haláláig Verpelét plébánosaként szolgált, temetéséről később intézkednek, közölte az Egri Főegyház megye. Három helyi díler huzamosabb ideje értékesített drogot Tiszaburán. A vevők házhoz mentek az anyagért, amit 1000-2000 forint per pakkáron adtak. Az abátszalóki rendőrös munkatársai a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság Agria beavatkozó egységével fogták el a három drogkereskedőt. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet gyanúja miatt hallgatták ki a 60-39 és a 29 éves férfit. Kettőt közülük őrizetbe is vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat. A Jánoska eresztés hagyományának felelevenítésére szerveztek előadást Jászjákóhalmán, amely Nepomuki Szent János életét és vértanúságát mutatta be, majd kitért a hagyományok szerepére a jászságban, különös tekintettel a jászjákóhalmai Jánoska eresztés hagyományára. A résztvevők levonultak az előadást követően a Tarna partjára, a Nepomuki Szent János szoborhoz, ahol a helyi népdalkor műsorát nézhették meg. Ezt követően vízre tették a Horváth Péter honismereti szakkör tagjai az elkészített, szépen feldíszített tutajt, ezzel tisztelegve a szent és a hagyomány előtt. A kevés gomoly felhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk. Az északias irányú szél sokfele lesz élénk, erős, az ország középső részén lehet mérsékeltebb a légáramlás. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

csak ma finálnék. Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Több vizsgálóbizottságot is létrehoz a parlament. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú eseményei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Üzemi baleset történt a múlt Iszaújvárosi üzemében. A helyszínen karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. A történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az íratanyag összesen több mint 2 oldalnyi, a nagy felháborodást kiváltó kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. Ezekből kiderül, hogy Novák Katalin kabinete az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. A kegyelmi döntésnek nincs indoklása az iratokban. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része, hogy 2 ciklusban maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az esti szentmisével megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. Ezt követően egész éjszakán át tartó áhítat, majd szombat reggel 7 órától újabb mise következik. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatévőnek tartott 500 éves Babba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. Szombaton a zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyerekben lévő pünkösdi búcsús szentmisére. Mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső sem lesz. A szél megélénkülhet. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet, maratoni love story.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Késsel fenyegette az idős nőt, majd elvágta a gázcsövet. Újabb döntés született a Jásztadányi ügyben. A térségi vízügyi igazgatóság is csatlakozott a Vágatlan Május akcióhoz. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Nem kerülhet szabadlábra az a 23 éves jásztadányi férfi, akit egy idősasszony sérelmére elkövetett rablással gyanúsítanak. Az ügyészség szerint továbbra is indokolt a legsúlyosabb kényszerintézkedés fenntartása, a bíróság pedig helyt adott az indítványnak. Továbbra is letartóztatásban marad az a fiatal férfi, aki a gyanú szerint május elején tört be egy jásztadányi ingatlanra, ahol egy egyedül élő 78 éves nővel került szembe. A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi a hajnali órákba jutott be a családi ház udvarára, majd a melléképületként használt nyári konyhában kezdett kutatni. A zajokra az ott élő asszony figyelt fel, aki kérdőre vonta az idegent. A helyzet ezután gyorsan elmérgesedett, a gyanúsított egy széles pengéjű konyhakést vett elő és pénzt, illetve gyógyszert követelt. A sértett nem teljesítette a követelést és távozásra szólította fel a férfit. A gyanú szerint ekkor a támadó a konyhában található gázpalack csövét elvágta, majd a palackot és a hozzátartozó nyomáscsökkentőt magával vitte. A férfit röviddel az eset után fogták el a rendőrök és őrizetbe vették. Szűkörő hivatali ceremónia közepette vette át képviselői megbízó levelét Deméni Ilonka Gabriele a polgármesteri hivatalban, aki a május 17-i jászberényi időközi egyéni önkormányzati képviselő választáson függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával 83%-kal megnyerte a választást Kaszab Adonis, a Mi Hazánk mozgalom képviselőjével szemben. Így ő képviselheti az 5-ös számú választókerület lakóinak érdekeit a képviselőtestületben. Önkormányzati munkáját a május 27-i soros képviselőtestületi ülésén kezdi meg Deméni Ilonka Gabriella. Az egyre súlyosodó asszály miatt szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban, a mezőgazdaságban és a zöld felület kezelésében is, ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, amelyhez a jászság is tartozik, csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, melynek célja a talajvédelme a túlzott kiszáradástól. A Tisza vízállása idén már májusban megközelítette a 2022. június 6-án mért történelmi mélypontot, a mínusz 301 cm Szolnoknál, és bár azóta ugyan érkezett némi plusz víz a Tiszába, a vízgyűjtőn lehullott esőnek köszönhetően ez a riasztó adat is alátámasztja azonban, hogy minden csepp vizet érdemes megtartani. Ezt a célt szolgálja a Vágatlan Május akció is, melyhez a vízügy, mint az állami tulajdonú töltésrendszerek és hullámterek vagyonkezelője, a vármegyei vagy települési önkormányzatok álláspontjától függetlenül határozhat a kezelésében lévő zöld felületek fenntartásáról. Így nemrég a Köti vízignél arról döntöttek, hogy csak a vízfolyási akadályok eltávolítása okán végeznek növényzetszabályozási munkálatokat, a töltéseken, depóniákon, a csatornapartokon sem terveznek kaszállást a tavasz utolsó hónapjában, ahol így háborítatlanul fejlődhet a flóra, elősegítve a beporzók életét, biztosítva a talajtakarást, áll a vízügyi igazgatóság rádiónknak eljuttatott közleményében. Híreinkben sport. A bulgáriai Szamokovban rendezték a U17-es birkózó Európa-bajnokságot, ahol Jászberényt Tugyi Zétény képviselte és a 10. helyen végzett. A fővárosban a Kimba birkózó csarnokában rendezték meg az U10-11-es szabadfogású országos bajnokságot közel 300 birkózó részvételével. A jászberényi klub két fővel vett részt az UB-n, és mindketten, azaz Tóth Kristóf 32 kg-ban, Varga Zoltán pedig 50 kg-os súlycsoportban bronzérmet vehettek át. A kevés gomoly felhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk. Az északias irányú szél sokfele lesz élénk, erős, az ország középső részén lehet mérsékeltebb a légáramlás. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Több sérültet már hazaengedtek a miskolci kórházból. Szeged díszpolgára lett Krasznahorkai László. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a tiszaújvárosi üzemi baleset sérültjeinek állapotáról. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központ égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. Az üzemi baleset egy karbantartást követő újraindításkor történt. Egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata is van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az iratanyagban nincs benne a kegyelmi kérelem pozitív elbírálásának indoklása. A dokumentumokból kiderül, hogy Novák Katalin stábja az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Hozzátette, a biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk. Egyszer is megválasztották Szlovénia miniszterelnökévé Janez Janšát. A politikus a parlament titkos szavazásán 51 igen és 36 nem szavazatot kapott. A politikus, aki a Szlovén Demokrata Párt elnöke, le is tette hivatali esküjét, megután a képviselőknek azt mondta, fontos lépést tettek egy sikeresebb és szabadabb Szlovénia felé. Janez Janša a 3 pártból álló kormánykoalíció fő prioritásai között említette, Szlovénia fejlődését és jólétét, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcot, a decentralizációt és a bürokrácia csökkentést. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz, a szél megélénkülhet. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: melletted szól.
1: I don't wanna like him, we be honest.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jöjjenek a hajcsatok, fiúk a lányokra, bátran itt most hajcsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajcsatok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Riasztóan megugrott a MÁV csoport munkatársait érő támadások száma, a jászkunság élen jár a kalauz támadások tekintetében. Őrizetben a jászkunsági dílerek, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Gyászol az Egri Főegyház megye, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Tamás plébános, aki a jászsághoz is kötődött. A jászberényi születésű Kovács Tamás plébános életének 51. áldozó papságának 26. évében, május 20-án a Verpeléti plébánián váratlanul elhunyt. A gyászhírt az Egri Főegyház megye, Jászfényszaru és Jászladány önkormányzata is megrendülve, fájó szívvel tudatta. A plébános Tiszaújvárosban, Füzesabonyban, Sátoraljói helyen, Miskolcon és Jászberényben is szolgált káplánként. 2012 és 2018 között Jászladány plébániai kormányzójaként, majd Gyöngyös Felsőváros kisegítő lelkészeként folytatta hivatását. 2021-től haláláig Verpelét plébánosaként szolgált, temetéséről később intézkednek, közölte az Egri Főegyház megye. A MÁV csoport közleménye szerint drasztikus mértékben, aggasztó ütemben növekszik a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak a hazai közösségi közlekedésben, míg 2025. január-áprilisi hónapokban összesen 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. Kiemelték, a tavalyi év egészében regisztrált 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai személyi sérülést is szenvedtek a dolgozók. Földrajzi elosztást tekintve Pestvár megye torony magasan vezeti a ranglistát, az esetek több mint fele, összesen 37 támadás itt következett be. A második legveszélyesebb területnek Jász-Nagykun-Szolnok vármegye bizonyult 5 esettel, míg a maradék incidensek szorványosan 1-2-3 esetszámmal oszlanak el az ország többi részén. A MÁV továbbra is zéró toleranciát hirdet a közfeladatot ellátó munkatársait érő erőszakkal szemben, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben. Mint a MÁV csoport közleményében tudatja, előkészítési fázisban tart újabb testkamerák beszerzése is a jegyvizsgálók részére. Az új beszerzésű járművek mindegyikén, legyen szó vonatról vagy buszról, pedig már alapkövetelmény a fedélzeti kamerák beépítése. Három helyi díler huzamosabb ideje értékesített drogot Tiszaburán. A vevők házhoz mentek az anyagért, amit 1000-2000 forint per pakkáron adtak. Az abátszalóki rendőrös munkatársai a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság Agria beavatkozó egységével fogták el a három drogkereskedőt. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet gyanúja miatt hallgatták ki a 60-39 és a 29 éves férfit. Kettőt közülük őrizetbe is vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat. A Jánoska eresztés hagyományának felelevenítésére szerveztek előadást Jászjákóhalmán, amely Nepomuki Szent János életét és vértanúságát mutatta be, majd kitért a hagyományok szerepére a jászságban, különös tekintettel a jászjákóhalmai Jánoska eresztés hagyományára. A résztvevők levonultak az előadást követően a Tarna partjára, a Nepomuki Szent János szoborhoz, ahol a helyi népdalkor műsorát nézhették meg. Ezt követően vízre tették a Horváth Péter honismereti szakkör tagjai az elkészített, szépen feldíszített tutajt, ezzel tisztelegve a szent és a hagyomány előtt. A kevés gomoly felhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk. Az északias irányú szél sokfele lesz élénk, erős, az ország középső részén lehet mérsékeltebb a légáramlás. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. I'll

0: dance, we could dance all night.
1: Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkárral egyeztetett a magyar külügyminiszter. Folyamatosan nyitnak a strandfürdők. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a tiszaújvárosi üzemi baleset sérültjeinek állapotáról. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központi égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A Miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Újabb magyar településen Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthofer Ágnes kiemelte, hogy egyre több hiteles információ van Magyarország gazdasági és költségvetési kihívásairól, és arról, hogy állami ágazatok, valamint a civil szféra megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni. Ezért különösen azokat a volt képviselőket kéri fel az adakozásra, akiknek, mint fogalmazott, szavazatai emléltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak. A hatályos törvények szerint a leköszönő képviselők 3 hónapig a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátásra jogosultak. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, hogy Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk és strandtérkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, tehát sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Több vizsgálóbizottságot is létrehoz a parlament. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú eseményei. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. A helyszínen karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint két súlyos és hét könnyebb sérülke van. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. A történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az íratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a nagy felháborodást kiváltó, kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. Ezekből kiderül, hogy Novák Katalin kabinete az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. A kegyelmi döntésnek nincs indoklása az iratokban. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része, hogy két ciklusban maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány, ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az esti szentmisével megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. Ezt követően egész éjszakán át tartó áhítat, majd szombat reggel 7 órától újabb mise következik. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatévőnek tartott 500 éves Babba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. Szombaton a zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyerekben lévő pünkösdi búcsús szentmisére. Mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ott ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Melletted!
2: Melletted!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkáról egyeztetett a magyar külügyminiszter. Folyamatosan nyitnak a strandfürdők. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a tiszaújvárosi üzemi baleset sérült helyének állapotáról. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központi égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A Miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Újabb magyar településen, Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthofer Ágnes kiemelte, hogy egyre több hiteles információ van Magyarország gazdasági és költségvetési kihívásairól, és arról, hogy állami ágazatok, valamint a civil szféra megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni. Ezért különösen azokat a volt képviselőket kéri fel az adakozásra, akiknek, mint fogalmazott, szavazatai emléltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak. A hatályos törvények szerint a leköszönő képviselők 3 hónapig a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátásra jogosultak. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, hogy Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk és strandtérkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, tehát sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Ez következik, átvágok a városon, és ha megkérdezik, kihasználok minden percet, hogy elpocsékolom, egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Trio FM mellette szól.